0: Készítettség, valamint a köztársasági elnöki pozíció. Koreai pop műfajban térne vissza a 90-es évek hazai sztárja, Kozsó. A zenész már össze is ült DJ Dominikkel és a legendás Shy Guys fiúcsapat három tagjával. Nemzetközi karriert és újabb slágereket ígért a mostanában nehéz napokat megélő álmokfutós producer. A hírek szerint nem csak fiúcsapatot, hanem lánybandát is életre keltene.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Rendkívül méltatlan helyzetbe hozta a közmédia társaság frissen kinevezett főszerkesztőjét, akinek a híradó gondozása lett volna a feladata. Az állami média még aznap visszavonta a szerződést, mert Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook kommentben azt a megjegyzést fűzte a kinevezésről szóló bejelentéshez, hogy nem hinném. A miniszterelnök rövid reakciója után a közmédia szerződést bontott Hajdú Gáborral. Az érintett tegnap úgy nyilatkozott, hogy soha nem vett részt propaganda műsorok készítésében. Ellentétben némelyekkel, akik most fennhangon őt vádolják ezzel. Rendkívül méltatlan és megalázó helyzetbe hozott a közmédia új vezetése, mert hogy ugyanazzal az indokkal, amellyel felkértek erre a megtisztelő munkára, 24 órán belül el is távolítottak, mondta. Nem sikerült visszafogni az áramfogyasztást kedden. A kormány hiába kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a villannyal. A Mavir adatai szerint a kiemelt esti idősávban a magyar villamos energiarendszer terhelése meghaladta az előzetesen tervezett szintet. Az augusztus 4-i hitelesített bruttó csúcspont 19 órakor volt, 6624 megawatton, miközben a bruttó rendszerterhelési terv 6574 megawatt volt, írja az economics.hu. Megjegyezve, ez lehet a magyarázata annak, hogy Magyar Péter miniszterelnök miért nem kommunikálta a keddi energiaspórolásról. Sejtelmes bejegyzést tett közzé a Facebookon Magyar Péter miniszterelnök, amiből kiderül, hogy Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel fogadták Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét, akit még a Fidesz kormány távolított el a pozíciójából 2011-ben az alaptörvény akkori módosításával. A miniszterelnök bejegyzéséből nem derül ki, hogy az Emberi Jogok Európai Bizottságának egykori magyar bírája, az állam és jogtudományok kandidátusa és az államigazgatási főiskola egykori főigazgatója miért egyeztetett a kormány tagjaival. De több olyan pozíció is megüresedett, aminek betöltésére eséllyel pályázhatna Baka András. Ilyen a legfőbb ügyészi tisztség, valamint a köztársasági elnöki pozíció. Koreai pop műfajban térne vissza a 90-es évek hazai sztárja, Kozsó. A zenész már össze is ült DJ Dominikkel és a legendás Shy Guys fiúcsapat 3 tagjával. Nemzetközi karriert és újabb slágereket ígért a mostanában nehéz napokat megélő álmokfutós producer. A hírek szerint nem csak fiúcsapatot, hanem lánybandát is életre keltene.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon,
0: Nagyot szól.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Rendkívül méltatlan helyzetbe hozta a közmédia a társaság frissen kinevezett főszerkesztőjét, akinek a híradó gondozása lett volna a feladata. Az állami média még aznap visszavonta a szerződést, mert Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook kommentben azt a megjegyzést fűzte a kinevezésről szóló bejelentéshez, hogy nem hinném. A miniszterelnök rövid reakciója után a közmédia szerződést bontott Hajdú Gáborral. Az érintett tegnap úgy nyilatkozott, hogy soha nem vett részt propaganda műsorok készítésében. Ellentétben némelyekkel, akik most fennhangon őt vádolják ezzel. Rendkívül méltatlan és megalázó helyzetbe hozott a közmédia új vezetése, mert hogy ugyanazzal az indokkal, amellyel felkértek erre a megtisztelő munkára, 24 órán belül el is távolítottak, mondta. Nem sikerült visszafogni az áramfogyasztást kedden. A kormány hiába kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a villannyal. A Mavir adatai szerint a kiemelt esti idősávban a magyar villamos energiarendszer terhelése meghaladta az előzetesen tervezett szintet. Az augusztus 4-i hitelesített bruttó csúcspont 19 órakor volt, 6624 megawatton. Miközben a bruttó rendszerterhelési terv 6574 megawatt volt, írja az economics.hu. Megjegyezve, ez lehet a magyarázata annak, hogy Magyar Péter miniszterelnök miért nem kommunikálta a keddi energiaspórolásról. Sejtelmes bejegyzést tett közzé a Facebookon Magyar Péter miniszterelnök, amiből kiderül, hogy Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel fogadták Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét, akit még a Fidesz kormány távolított el a pozíciójából 2011-ben az alaptörvény akkori módosításával. A miniszterelnök bejegyzéséből nem derül ki, hogy az Emberi Jogok Európai Bizottságának egykori magyar bírája, az állam és jogtudományok kandidátusa és az államigazgatási főiskola egykori főigazgatója miért egyeztetett a kormány tagjaival. De több olyan pozíció is megüresedett, aminek betöltésére eséllyel pályázhatna Baka András. Ilyen a legfőbb ügyészi tisztség, valamint a köztársasági elnöki pozíció. Koreai pop műfajban térne vissza a 90-es évek hazai sztárja, Kozsó. A zenész már össze is ült DJ Dominikkel és a legendás Shy Guys fiúcsapat 3 tagjával. Nemzetközi karriert és újabb slágereket ígért a mostanában nehéz napokat megélő álmokfutós producer. A hírek szerint nem csak fiúcsapatot, hanem lánybandát is életre keltene.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel
1: California. A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't

0: Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 6-án. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Nem öntözhetik a közterületi fákat a Váci Városfejlesztő Kft. Munkatársai, a vízkorlátozás miatt megtiltották a zöld felületek itatását. A Városüzemeltetési Társaság csak az utak pormentesítését és karbantartását végezheti el. Azt is reggel 6 és 13 óra között. A munkatársak számára kötelező óránkénti szüneteket írtak elő. Jelenleg szegélyépítéseket és a kőszórásos utak karbantartását végzik a belvárosi utcán. Dedinszky Gyula csoportvezető elmondta, fontos, hogy az extrém időjárás ellenére is folyamatos maradjon a városüzemeltetés. Ezért alkalmazkodnak a helyzethez, és nem csak a munkaidő átszervezésével, hanem a munkatársak egészségéről való gondoskodással is megpróbálják tartani a munkatervet. Kiemelte, kollégáik számára hideg védőitalt, ivóvizet és szódát adnak szükség szerint. Dedinszky Gyulát, a Váci Városfejlesztő Kft. Csoportvezetőjét hallják.
2: Bevezettük a csökkentett, illetve könnyített munkaidőt. Ez annyit jelent, hogy reggel 6 órai munkakezdés, délután 13 órakor fejezzük be. A dolgozóknak ki van adva utasításba, hogy óránként 10 percet pihenjenek, a munkát nyugodtan megszakíthatják, árnyékos lehetőleg hűvös helyen, töltsék el ezt a 10 percet. A cég biztosít számukra védőitalt, hideg vizet, illetve hideg szódavizet.
1: Eladja a 7 éve működő elektromos helyi járati buszt Salgótarján. Az önkormányzat nevében Krejcsi Bálint beszélt arról a városi közgyűlésben, hogy a 2019 tavaszán vásárolt Komáromban készült BYD márkájú buszról nincsenek jó tapasztalataik, továbbá az alkatrész ellátottsága és ezáltal a szervizelés sem felel meg. Úgy fogalmazott, a karbantartás kifejezetten időigényes és jelentős anyagi ráfordítást igényel. Ezért úgy döntöttek, hogy a busz felújítása helyett inkább eladják azt. A májusban közzétett hirdetésre Tatabányáról jelentkeztek, és 40 millió forintért viszik el a hozzátartozó töltőállomással együtt. Ez áll az önkormányzat előterjesztésében. A közgyűlési képviselők hozzászólás és kérdés nélkül 10 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadták a javaslatot. Az e-busz forgalomba állásakor egy feltöltéssel 250 kilométert volt képes megtenni, Salgótarján 145,5 millió forintért vásárolta. Krejcsi Bálintot, a salgótarjáni polgármestert hallják.
3: Az elmúlt évek üzemeltetési tapasztalatai alapján és az alkatrészek nem megfelelő ellátottsága miatt a jármű javítása kifejezetten időigényes, valamint mindezek várható költsége jelentős anyagi ráfordítást igényelne. Ezért a felújítás helyett az értékesítési eljárás megkísérlése mellett döntöttünk. Az e-buszt a töltőállomással 2026. május 13-a napján meghirdettük eladásra. A hirdetés alapján a T-buszt a Tatabányai Közlekedési Kft. Nyújtott be hivatalos vételi ajánlatot 31 millió 800 000 forint plusz áfa összegbe.
1: 2 év után a kormányhivatal közbenjárására sikerült kinevezni alpolgármestert Rétságon. Nógrád vármegye legkisebb városában a helyi képviselők nem voltak képesek dönteni arról, hogy kié legyen a tisztség. A jog alapján minden esetben a polgármester javaslatáról kellett dönteni, azonban minden alkalommal elutasították azt. A szabályok értelmében a kialakult helyzetben már kormányhivatali intézkedés alapján mégis a polgármester által javasolt Jávorka János kapta meg az alpolgármesteri feladatkört. Így 2 év vita után sikerült megoldani a kényessé vált ügyet. Felháborodást okozott Rétságon, amikor kiderült, hogy egy üzletlánc telepedne le a városban. Ugyanis az a kisvállalkozókat lehetetleníteni el. Erről egy másik falu polgármestere beszélt érintettsége okán. Nógrád község vezetője azt mondta, egy helyi vállalkozó beruházásában épülne fel Rétság közelében az ipari park szomszédságában egy bevásárlóközpont. Ehhez kéri a település támogató nyilatkozatát a vállalkozó. Dávid Barbara polgármester közölte, nem támogatja az építkezést, mert szerinte is veszélyt jelent a helyi vállalkozókra egy nagyobb méretű boltnyitása. A községben 2 élelmiszerüzlet és egy virágkereskedő is működik. Rétságon évek óta közéleti téma egy megépítendő nagyáruház. A nyilvánosságban viszont eddig sohasem jelent meg a szándékot ellenző vélemény. Vélhetően a Duna alacsony vízállása miatt egy 500 kg-os bombát találtak Kisorosziban a sziget csúcsnál, írják a település honlapján. A tűzszerészek hatástalanították a robbanó szerkezetet. A Duna alacsony vízállása több érdekességet is közelebb hozott a felszínhez. A Szabadsághíd lábainál például láthatóvá váltak az egykori Ferenc József híd maradványai. Elkészült a szeptemberben induló Pestvár megyei öreg fiúk labdarúgó bajnokságának sorsolása. Az első héten Zebegény Rétsággal áll ki, Verőce Szob ellen játszik, Vácrátót a Vác Deákvárral találkozik, és Vác csapata Vác Dukával küzd meg. A bajnokság 9 fordulós lesz.
0: Időjárás.
1: Ma is elérjük a 40 fokot. Késő délután az időnként megjelenő felhők ellenére is a tegnapihoz hasonló forróság lesz. Erős UVB sugárzással. Késő este is 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Hajnalban sem csökken 20 fok alá.
0: Közlekedés.
1: Ma napközben a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-es úton Ipolyszögnél, valamint Vácon a Gödöllői úton mérik az autósok sebességét.
0: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
4: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 6-án. A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Nem öntözhetik a közterületi fákat a Váci Városfejlesztő Kft. Munkatársai, a vízkorlátozás miatt megtiltották a zöld felületek itatását. A Városüzemeltetési Társaság csak az utak pormentesítését és karbantartását végezheti el. Azt is reggel 6 és 13 óra között. A munkatársak számára kötelező óránkénti szüneteket írtak elő. Jelenleg szegélyépítéseket és a kőszórásos utak karbantartását végzik a belvárosi utcán. Dedinszky Gyula csoportvezető elmondta, fontos, hogy az extrém időjárás ellenére is folyamatos maradjon a városüzemeltetés. Ezért alkalmazkodnak a helyzethez, és nem csak a munkaidő átszervezésével, hanem a munkatársak egészségéről való gondoskodással is megpróbálják tartani a munkatervet. Kiemelte, kollégáik számára hideg védőitalt, ivóvizet és szódát adnak szükség szerint. Dedinszky Gyulát, a Váci Városfejlesztő Kft. Csoportvezetőjét hallják.
4: Bevezettük a csökkentett, illetve könnyített munkaidőt. Ez annyit jelent, hogy reggel 6 órai munkakezdés, délután 13 órakor fejezzük be. A dolgozóknak ki van adva utasításba, hogy óránként 10 percet pihenjenek, a munkát nyugodtan megszakíthatják, árnyékos, lehetőleg hűvös helyen, töltsék el ezt a 10 percet. A cég biztosít számukra védőitalt, hideg vizet, illetve hideg szódavizet.
2: Eladja a 7 éve működő elektromos helyi járati buszt Salgótarján. Az önkormányzat nevében Krejcsi Bálint beszélt arról a városi közgyűlésben, hogy a 2019 tavaszán vásárolt Komáromban készült BYD márkájú buszról nincsenek jó tapasztalataik. Továbbá az alkatrész ellátottsága és ezáltal a szervizelés sem felel meg. Úgy fogalmazott, a karbantartás kifejezetten időigényes és jelentős anyagi ráfordítást igényel. Ezért úgy döntöttek, hogy a busz felújítása helyett inkább eladják azt. A májusban közzétett hirdetésre Tatabányáról jelentkeztek, és 40 millió forintért viszik el a hozzátartozó töltőállomással együtt. Ez áll az önkormányzat előterjesztésében. A közgyűlési képviselők hozzászólás és kérdés nélkül 10 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadták a javaslatot. Az e-busz forgalomba állásakor egy feltöltéssel 250 kilométert volt képes megtenni, Salgótarján 145,5 millió forintért vásárolta. Krejcsi Bálintot, a salgótarjáni polgármestert hallják.
5: Az elmúlt évek üzemeltetési tapasztalatai alapján és az alkatrészek nem megfelelő ellátottsága miatt a jármű javítása kifejezetten időigényes, valamint mindezek várható költsége jelentős anyagi ráfordítást igényelne. Ezért a felújítás helyett az értékesítési eljárás megkísérlése mellett döntöttünk. Az e-buszt a töltőállomással 2026. május 13-a napján meghirdettük eladásra. A hirdetés alapján a T-busz Tatabányai Közlekedési Kft. Nyújtott be hivatalos vételi ajánlatot 31 millió 500 000 forint plusz áfa összegbe.
2: 2 év után a kormányhivatal közbenjárására sikerült kinevezni alpolgármestert Rétságon. Nógrád vármegye legkisebb városában a helyi képviselők nem voltak képesek dönteni arról, hogy kié legyen a tisztség. A jog alapján minden esetben a polgármester javaslatáról kellett dönteni, azonban minden alkalommal elutasították azt. A szabályok értelmében a kialakult helyzetben már kormányhivatali intézkedés alapján mégis a polgármester által javasolt Jávorka János kapta meg az alpolgármesteri feladatkört. Így 2 év vita után sikerült megoldani a kényessé vált ügyet. Felháborodást okozott Rétságon, amikor kiderült, hogy egy üzletlánc telepedne le a városban. Ugyanis az a kisvállalkozókat lehetetleníteni el. Erről egy másik falu polgármestere beszélt érintettsége okán. Nógrád község vezetője azt mondta, egy helyi vállalkozó beruházásában épülne fel Rétság közelében az ipari park szomszédságában egy bevásárlóközpont. Ehhez kéri a település támogató nyilatkozatát a vállalkozó. Dávid Barbara polgármester közölte, nem támogatja az építkezést, mert szerinte is veszélyt jelent a helyi vállalkozókra egy nagyobb méretű boltnyitása. A községben 2 élelmiszerüzlet és egy virágkereskedő is működik. Rétságon évek óta közéleti téma egy megépítendő nagyáruház. A nyilvánosságban viszont eddig sohasem jelent meg a szándékot ellenző vélemény. Vélhetően a Duna alacsony vízállása miatt egy 500 kg-os bombát találtak Kisorosziban a sziget csúcsnál, írják a település honlapján. A tűzszerészek hatástalanították a robbanó szerkezetet. A Duna alacsony vízállása több érdekességet is közelebb hozott a felszínhez. A Szabadsághíd lábainál például láthatóvá váltak az egykori Ferenc József híd maradványai. Elkészült a szeptemberben induló Pest vármegyei öreg fiúk labdarúgó bajnokságának sorsolása. Az első héten Zebegény Rétsággal áll ki, Verőce Szobellen játszik, Vác Rátót a Vác Deákvárral találkozik, és Vác csapata Vác Dukával küzd meg. A bajnokság 9 fordulós lesz.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
1: Időjárás.
2: Ma is elérjük a 40 fokot. Késő délután az időnként megjelenő felhők ellenére is a tegnapihoz hasonló forróság lesz. Erős UVB sugárzással. Késő este is 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Hajnalban sem csökken 20 fok alá.
1: Közlekedés.
0: Közlekedés.
2: Ma napközben a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-es úton Ipolyszögnél, valamint Vácon a Gödöllői úton mérik az autósok sebességét.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most Backspace. Backspace. Vissza az időben.
7: Nagyon szép reggelt kívánunk mindenkinek!
8: Jó reggel!
7: Hello, hello, elmondható, ezek voltak a kora reggeli híreink, így augusztus 6-án csütörtökön. Úgyhogy tessék, igen.
8: Szép napot kívánunk, Ádám, hogy vagy?
7: Jó
8: tessék
7: vagyok.
8: Tessék elmondani,
7: köszönöm,
8: hogy vagy?
7: Meg vagyok. Egyébként ma már megüdülünk, üdvözülünk.
8: Bírod még, vagy már rettentően várod?
7: Nekem a halálom ez, tehát, hogy ez nem normális.
8: Teljesen ki vagy.
7: Abszolút, tehát, hogy én azokkal vagyok, akik azt mondják, hogy ebből lett ezt elég, ezt nem lehet így férni. Tehát, hogy mind a társadalom, mind a gazdaság, minden megzökkentett.
8: Jó, adok mindenkinek ilyen mínusz 6-7 fokot, igen. Az már úgy kiegyezhető.
7: Hát az már jó lehet.
8: Nagyon jó.
7: Ilyen 35 fok környékében mondjuk még nincs semmi gond érted, de már ezek a 40-ek azért már ezek terhelőek szerintem.
8: Ez így
7: az egészséges szervezete is. Viszont, hogy ma már előre felüdülünk szépen lassaskán, úgyhogy ma már nincsenek karácsonyi dalok. Jó?
8: Köszönöm, jó Istennek.
7: Úgyhogy ezek nélkül ébresztünk benneteket, hogy tényleg tessük fölkelni, fogat mosni, csipát kitörölni a szemekből, reggelizni, kávézni, és akkor nekiindulni a mai napnak. És hát gondoljunk a névnaposokra első körben. Kik ünnepelnek ma?
8: Sokkal rövidebb a lista, mint néha szokott. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden Bertának, Bettinának, Gézának és Csobánnak. Boldog névnapot nektek!
7: Igen, igen, taps. És akkor hát a víz lesz a mai témánk. Mind a két vendégünkkel a vízzel fogunk foglalkozni. Egyrészt már Garanics Endre a vendégünk. Endre az egyik alapítója a vízőrző mozgalom Nógrád megyei csapatának. Nagyon frissek. Egy pár nappal ezelőtt a hétvégén adtak magukról hangot a közösségi médiában, úgyhogy én szóltam is neki, nekem középiskolai évfolyamtársam volt az Endre, hogy erről beszélgessünk már egy picit, mert ez fontos, az a tevékenység, amit akarnak csinálni. Mi országos mozgalomnak lett egy ilyen nógrádi szervezete, úgyhogy ez az egyik témánk. A másik pedig a források, mert hogy újabb forrásokat szabadított fel Nagy Zoltán, vadász, az erdei források közösségi azt lehet látni, és beszélgetünk vele az ő útjáról, úgymond, mert hogy ugye ő egy kicsit más utat jár, mint a többiek.
8: Jaj, de jó.
7: Ebben a vizes és víztelen közegben, úgyhogy
8: más úton jár,
7: de az ő munkásságát is érdemes nyomon követni. Vele már egyszer beszéltünk, de most megint olyan dolgokat csinálni, az ami hihetetlen. Na, jó van, úgyhogy akkor neki is indulunk. A Megaslágerekkel örülünk, hogy itt vagytok. Bárkinek bármi, akkor a Viber számunk 0630 566 2262.

0: Itt is vagyunk, és igen, Lauksz Józsefről emlékezünk, gyerekek, mert hogy a mai napon hunyt el, és már 10 éve nincsen közöttünk, gyerekek, az LGT legendás dobosa. És nem csak dobosaként volt ő legendás, erről fogok majd mindjárt beszélni nektek, mert hogy menedzserként is ő gyakorlatilag az ő fénykorában, az ő fénykorukban olyan dolgokat tudott, amivel tudta tolni az LGT-t. Tehát, hogy dobos...
1: LGT szekerét.
0: Igen, és ez több volt több, mint egyszerű dobos, hogy jönnek az érdekesség, hogy ezzel kapcsolatban. Úgyhogy belehallgatunk egy nótába, és hozok nektek egy-két dolgot. Jó? Ami őt illeti. Rohanj hozzám! Direkt nem ismert nótát választottam.
1: Mindig, Ádám.
0: Ne legyen B oldalon is van élet, úgyhogy gyerekek, nem akartam én most, hogy megint 10 embertelen dal legyen, vagy ilyenek. Úgyhogy ez a Rohanj hozzám.

0: milyen szép nóták vannak.
1: Én nagyon-nagyon szerettem mindig is az LGT-t. Én ilyen alternatív lány voltam, és akkor rég hallgattam, nagyon szerettem őket.
2: Na, azt lehet mondani, hogy ha mondjuk elmennél egy ilyen popmenedzser képzőbe, ilyen zeneipari popmenedzser képzőbe, ott akár mondjuk egy vagy két szemesztert is lehetne szentelni Laux Józsefre, mert hogy olyan dolgokat tudott, és olyan dolgokra jött rá magától, amelyeket aztán akár később lehetett volna egyébként tanítani. Senki nem mondta, hogy ezt így kell csinálni, de vagy ki érezte azt, hogy hogyan lehet menedzselni egy zenekart.
1: Igen,
2: hogy mitől megy a villamos, lehet ezt mondani. Ugye beszélt angolul. Volt neki otthon telefonja. Járatta meg, olvasta a nemzetközi könnyűzenei szaklapokat. Pontosan tudta, hogy melyik hivatalnokot, újságírót, rádióst, döntéshozót, szövegírót, nyomdást, koncertszervezőt, milyen piával, milyen amerikai cigarettával, vagy hogyha hölgyről volt szó, akkor milyen parfümmel lehetett lekenyerezni, vagy meglágyítani a szívét.
1: Levenni a lábáról.
2: Igen. Kinek kell adni titokban ugye valutát, külföldön keresett gázsi bizonyos részét, ugye, de minden tudod egyébként, és hogy a könnyűzenei intézményekben ne tudják letagadni a külföldi megkereséseket, beszerzett egy telex gépet, egy géptávírót otthonra is, és oda kérette a másolatokat.
1: Rendesen ügynök volt.
2: Ez a 67-es, ez egy bravúros mutatvány volt egyébként, tehát hogy annyira menedzselte az egészet, hogy ez valami hihetetlen egyébként. Tehát óriási volt a történet. Igen. Abban az időben azért ez nagyon érdekes, még most is olvasni, hogy ugye itt akár a Decca cégtől kaptak ugye lemez megkeresést, ugye angliai felvételek voltak, angliai lemez volt, tehát hogy és egyszerűen ugye nyilván behúzták a sorompót az erdőség, de hogy
1: itt is
2: főleg, de hogy valami iszonyat lehetőségek lehettek volna egyébként az LGT előtt. Ezt, hogy mindig olvastam a sztorikat.
1: De voltak is az érők, nem? Igen, nyilván de... lehetett volna nagyobb, de az érők elég sokat jöttek, mentek külföldre is.
2: Igen, de lehetett volna még.

0: több is.
1: Biztos.
0: Csak aztán igen, nem akartak, vagy ha nem merték, vagy érted, na, vagy az a lényeg.
1: Is.
0: Igen. És ugye aztán ott voltak aztán változások, mert ugye Freyreis meg Presser elkezdték tervezgetni az új zenekart, akkor Laux József, hogy akkori feleséget, ami Sanna is kiváltak belőle, és akkor gyakorlatilag így indult el a Lokomotív gyakorlatilag ugye Bartával is, 1971-ben, és ugye akkor azért a egyik csúcsidőszakban ott volt velük a Laux József is, úgyhogy igen. Tessék hallgatni.
1: Hallgassatok Elgét.
0: Igen, ennyi.

0: Nézzük meg a mai napot, ami augusztus 6-át illeti. Igen, tehát csúnya nap a mai, mert hogy ledobták az első atombombát Hiroshimára 45-ben. Éppen ezért ugye a mai nap 78-tól a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harcnak a világnapja is. Igen, viszont valaki...
1: Mondjunk jót!
0: Valaki először be tudta írni azt a számítógépébe, hogy www. 1991-ben elérhetővé vált az első ismert World Wide Web oldal, és hogy ez a CERN magkutató központban fejlesztették ki, és mind a mai napig egyébként rá lehet menni erre.
1: Hát hallod, Ádám, esküjön, nem tudtam, hogy ez de. A www.
0: Igen, ez a World Wide Web.
1: Ez tök durva.
0: Hogy ez nem tudtad, hogy ez jelenti nem, a www?
1: Nem, kövezzetek meg azonnal, nem. És de hogy bele se gondoltam sose.
0: World Wide Web, és azt tudod, hogy te, neked volt iviv-ed régen?
1: Volt.
0: És hogy ez mit jelent az iviv?
1: Nem, de most már kíváncsi vagyok. De?
0: Az meg az International Who is Who.
1: Megőrülök.
0: Ne. Komolyan. Az volt az IVIF például, akkor a rövidítése. Ugye egy nemzetközi társkereső. Hát érdemes volt fölkelni ma is!
1: De ez megőrülök.
0: World Wide Web,
1: így megyek haza. Így megyek haza.
0: Igen.
1: Tudjátok, hogy mi?
0: És azt mondja majd, anya, vagyjába tudtuk.
1: Figyelj, mondjuk attól az a hídra megyek. Na mindegy.
0: Na, jó, azért van nekünk, hát neked egy pici orvostudomány, itt van Alexander Fleming, Nobel-díjas angol orvos, aki ugye a penicillint felfedezte.
1: A világ egyik megmentőjeként az igen. antibiotikum, a legelsők antibiotikumok.
0: De ha jól emlékszem, akkor megint valamilyen véletlen izé volt, hogy Petri Csiszébe hagyott valami
1: véletlen,
0: izé,
1: így van.
0: Ugye? Hogy
1: ez
0: akkor pontosan valami így, így van,
1: és mert hogy a gombák termelnek antibiotikumot,
0: igen, és
1: ott
0: elszaporodott, és akkor rájött, hogy valami van. No, jó van. Na, ennyit tartogatott nekünk 6-a, úgyhogy megyünk is, mert hogy Fodor Miklós már itt van a vonalban.
2: Megspace, Megspace, vissza az időben.
0: 1976-os a mai cikkünk, kedves hallgatók, és a régi Nógrádban egy kis képriport, amely arról szól, hogy Salgótarján egyik régen várt létesítménye az Agyapál falván épülő szakmunkás képző intézet. Az épület házi átadása augusztus első napjában megkezdődött a diák otthoni részen. A beruházó és a kivitelező vállalat képviselői közösen bejárják az építkezést, hiányjegyzéket készítenek, hogy a hibákat kijavítva augusztus végén megtarthassák a műszaki átadást. A 85 millió forintos beruházáson befejeződött a diákotthon építési szerelési munkája. A szakemberek jelenleg a tantermi szárny belső befejezésén tevékenykednek. Lemaradás mutatkozik a tornateremnél, az épületek földszintjén és a tanműhelyben, mivel az építők nagy létszámmal és teljes erőbedobással dolgoznak. Minden remény megvan arra, hogy augusztus 30-án megkezdődhet a hivatalos műszaki átadás. Na hát azt nyilvánvalóan a Salgótarjának tudják, hogy melyik az az épület, de azért nem árt picit felidézni ennek az építését. Viszont aki meg hát annyira nem járatos benne, annak is egyfajta kis újdonságként hathat ez a történet. Úgyhogy dr. Fodor Miklós, a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum igazgató helyettes a vendégünk. Jó reggelt, Miklós, szia!
3: Jó reggelt mindenkinek!
0: Szia! Na akkor nézzük, hogy mi is ez, merre vagyunk, és most milyen cél szolgál az épület együttes. Egyébként nem egy kis intézményről van szó, ahol én ezt a képen látom, és bár sokat járok Salgótarjánba, azt most nem tudom belőni, hogy ez pontosan hol van.
3: Ez az épület egyébként, ugye, hát ahol a régi Zagyvapálfalva alsó falu, tehát alsó pálfalva település kezdődött nagyjából, oda lokalizálták annak idején a 70-es években, hogy ott épüljön fel ez a szakközépítő, akkor ugye szakmunkás képző, köznyelben egyébként sokáig, én még mai napig úgy hívom, hogy az ISZI, tehát ipari szakmunkás képző intézet, sokáig nevese volt, ha jól emlékszem, rendszerváltás után vette fel Borbé Lajos, ugye a acélgyári mérnök igazgatónak a nevét. Egyébként ugye hát a szakmunkás képzés ugye rövid története, nagyon gyorsan. Ugye régebben egyrészt a Salgótarján, illetve a környéki üzemekben, nagy üzemekben, bányaüzemekben, illetve ipari gyári üzemekben zajlott a betanítása ugye a különböző szakmákra.
0: Igen.
3: A fiataloknak, hát akik nem mentek, nem tanultak ugye tovább, vagy hát az egyéb mesterek, vagy tudom én, tehát kisipari, kisiparosok melletti tanoncok voltak, tehát ennek nem volt sokáig ugye szervezett kerete. Aztán ugye a rendszerváltás, hát az is egy rendszerváltás volt, tehát 45 után pedig ugye létrehozták a munkaerő, úgynevezett munkaerő, MHK, munkaerő tartalék, nem a MHK, bocsánat, rosszul, a munkaerő tartalékot. Lényegében ennek keretében zajlott az ipari szakmunkás tanulóknak a képzése. Salgótarjában például sokáig Nagy Béla volt, tehát nyomdász és 19-es vörös katona volt az igazgatója ennek az intézmények. Nem volt egy helyen, a városnak különböző pontjain voltak ugye épületei, és az első állandó épületet 1964-ben adták át. Az első ipari szakmunkás képző tanuló az iskola, az a acélgyár mellett volt lényegében, az az épület, amiben később a Madács, illetve az építőipari szakközépiskola, illetve most már az egészségügyi szakközépiskola van, tehát az volt az első, de ez egy jóval kisebb épület volt, és szerintem ezt a méretet nagyon gyorsan kinőtte, ugye azért rengeteg szakma van, ugye, amit is ez bővült is ennek a köre, ugye az évek során, ezekben 60-as, 70-es években, és kinőtte, és ekkor mondom, volt egy tanácsi döntés, hogy egy új, jóval nagyobb épületet építenek itt a városnak a déli szakaszán, tehát akkor már ugye Zagylópálfalvár, amely egyben kollégiumként is egyik szám, tehát hogy iskola is, szakmunkásképző intézet, és kollégium is. És ez valóban 1976-ban adták át. Személyes emlékem erről, akkoriban 76-ban, amikor én olyan 5 éves voltam, az, hogy a 3A-s busz, vagy a 3-as busz, ugye kerülő úton Alsópálfalva felől közelítette meg azt a részt, ahol mi jártunk nagymamámhoz. Ők ott a gyár közelébe laktak, inkább a Brezinán. Akkor még a Brezinán, fönt a... Na mindegy, ebben sem megyek bele. És akkor emlékszem, hogy ez nagyon feltűnő volt nekem, hogy ott a Iszinek a kertjében ilyen harcjárműek voltak. Nem tudom már, még 15-ös lehetett, vagy nem tudom, még valamilyen korábbi ugye vadászgép kiállítva, meg egy rohamlöveg. Aha. És akkor emlékszem, hogy mondtam, hogy ez egy tank, mondtam, hogy orvosként, és akkor fölvilágosítottak a bátyámék, hogy ez egy rohamlöveg. Na mindegy, szóval erre emlékszem, hogy itt az iskola, ez egy korai időszakban ez már ki volt állítva, annak a kertjébe, hát akkor még ugyannyira a funkciójában nem voltam tisztában, de a lényeg az, hogy ez lett az ISZI, és ez lett aztán a mai nevén Borbély Lajos szakközépiskola, szakiskola és kollégium. Felújítás alatt van egyébként éppen az épület.
0: Helyen vagyunk akkor ezzel. Miklós, köszi, egy pár nap, és akkor megint visszatérjük hozzád. Örülünk, hogy itt voltál. Legyen szép napod, és üdv minden Dornya és kollégának is innen a Megafon stúdiójába. Köszönjük, hogy itt voltál.
3: Köszönjük szépen.
0: Szia, minden jót. Mi pedig a Megaslágerekkel folytatjuk.

0: Megspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgó-Tarján Zente nyár, Salgó-Tarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
6: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
4: Számolj utána.
5: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
0: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin.
3: Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
7: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
8: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
9: Tessék, CH Klíma.
10: CH Klíma.
9: Igen, CH Klíma.
10: CH Klíma.
11: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
12: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
13: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
15: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
16: Éld át ezt az igaz történetet.
17: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
16: A legenda mögött.
15: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
18: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
16: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
12: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
13: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: Valami nagy érkezik a mozikba.
1: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Elkészültünk!
7: Erre nem készültünk fel!
19: Idén!
7: Futár!
1: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
7: Futár! Én futok! De boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem megy!
19: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
8: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni.
20: Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársony ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
21: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
20: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
21: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
20: Bársonyvendéglő.hu.
22: Bársonyvendéglő.hu.
23: Reklámot hallottak.
24: 7 óra van.
23: Itt a Megafon.
25: A mikrofonnál Szendi Hajni.
26: Hírek.
25: Nem öntözhetik a közterületi fákat a Váci Városfejlesztő Kft. Munkatársai, a vízkorlátozás miatt megtiltották a zöld felületek itatását. A Városüzemeltetési Társaság csak az utak pormentesítését és karbantartását végezheti el. Azt is reggel 6 és 13 óra között. A munkatársak számára kötelező óránkénti szüneteket írtak elő. Jelenleg szegélyépítéseket és a kőszórásos utak karbantartását végzik a belvárosi utcán. Dedinszky Gyula csoportvezető elmondta, fontos, hogy az extrém időjárás ellenére is folyamatos maradjon a városüzemeltetés. Ezért alkalmazkodnak a helyzethez, és nem csak a munkaidő átszervezésével, hanem a munkatársak egészségéről való gondoskodással is megpróbálják tartani a munkatervet. Kiemelte, kollégáik számára hideg védőitalt, ivóvizet és szódát adnak szükség szerint. Két év után a kormányhivatal közbenjárására sikerült kinevezni alpolgármestert Rétságon. Nógrád vármegye legkisebb városában a helyi képviselők nem voltak képesek dönteni arról, hogy kié legyen a tisztség. A jog alapján minden esetben a polgármester javaslatáról kellett dönteni, azonban minden alkalommal elutasították azt. A szabályok értelmében a kialakult helyzetben már kormányhivatali intézkedés alapján mégis a polgármester által javasolt Jávorka János kapta meg az alpolgármesteri feladatkört. Így két év vita után sikerült megoldani a kényessé vált ügyet. Vélhetően a Duna alacsony vízállása miatt egy 500 kg-os bombát találtak Kisorosziban a sziget csúcsnál, írják a település honlapján. A tűzszerészek hatástalanították a robbanó szerkezetet. A Duna alacsony vízállása több érdekességet is közelebb hozott a felszínhez. A Szabadsághíd lábainál például láthatóvá váltak az egykori Ferenc József híd maradványai. Rendkívül méltatlan helyzetbe hozta a közmédia a társaság frissen kinevezett főszerkesztőjét, akinek a híradó gondozása lett volna a feladata. Az állami média még aznap visszavonta a szerződést, mert Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook kommentben azt a megjegyzést fűzte a kinevezésről szóló bejelentéshez, hogy nem hinném. A miniszterelnök rövid reakciója után a közmédia szerződést bontott Hajdú Gáborral. Az érintett tegnap úgy nyilatkozott, hogy soha nem vett részt propaganda műsorok készítésében. Ellentétben némelyekkel, akik most fennhangon őt vádolják ezzel. Rendkívül méltatlan és megalázó helyzetbe hozott a közmédia új vezetése, mert hogy ugyanazzal az indokkal, amellyel felkértek erre a megtisztelő munkára, 24 órán belül el is távolítottak, mondta.
27: Melegben hideg, hidegben meleg.
28: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
29: Minden, ami klíma.
30: Időjárás.
31: Időjárás.
25: Ma is elérjük a 40 fokot. Késő délután az időnként megjelenő felhők ellenére is a tegnapihoz hasonló forróság lesz. Erős UVB sugárzással. Késő este is 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Hajnalban sem csökken 20 fok alá.
32: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
33: Nyékiautóház.hu.
34: Közlekedés.
25: Ma napközben a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-es úton Ipolyszögnél, valamint Vácon a Gödöllői úton mérik az autósok sebességét.
35: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
36: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
37: És most indítjuk a napot. Start menü.
38: Start menü.
37: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
38: Megafon.
39: Nagyot szól.
0: ezek voltak a hetes hírek. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Így augusztus 6-án csütörtökön, Nóri drága, hello.
2: Hello, hello, szia, Adam.
0: Na, jó van. Egy kicsit szuszantunk is, akkor bele is csapunk a lecsóba. A vízzel fogunk a mai adásban foglalkozni. Így van, mert hogy mondtuk azt, hogy tegnap is, hogy hát itt most mindenki a vízzel foglalkozik, mindenki az árammal, a napsugárzással, a napelemekkel, pakssal, mindennel.
2: Ezzel foglalkozunk, csak mi nem értünk hozzá. Mi belátjuk, hogy nem annyira értünk
0: mi
2: hozzá.
0: Mi hívunk szakértőket, ugye? És ugye mi helyi szinten vagyunk kíváncsiak dolgokra, úgyhogy kezdjük is majd itt a Nógrád vármegyei vízőrzők mozgalommal, egy pár dal, és ez lesz majd a témánk, mert hogy megalakultak, maradjatok velünk, és minden kiderül.

0: Jó rádiózás mindenkinek, itt vagyunk, és hát őrizzük a vizet ebben az órában, kedves hallgatók, mert hogy megalakult a Nógrád vármegyei vízőrző mozgalom. És ez egy fontos dolog, olyan frissek, a hétvégén láttam azt, hogy akkor elindult a közösségi oldal, és hogy már ott vannak posztolások is, vannak már itt felhívások is. Úgy egy országos történet, amelynek ugye az a lényege, hogy hát itt helyszinten, tájszinten a különféle vízmegtartást valahogy oldjuk meg már, és ugye ez nem most alakult ez a mozgalom, hanem akár már szerintem már nem ma itt, talán már tavaly is itt voltak, és ugye akkor, amikor már itt a különféle kiszáradások voltak országszerte, akkor ők már valahogy akartak ilyen kis mini megoldásokkal megtartani a tájban a vizet, hogy akkor ne száradjon ki, a elárasztásos technikától kezdve, ugye attól függ, hogy milyen ökológiai lehetőségek voltak, és nagyon sok tag szervezetük van már, a csömöriek, a felsőkunságiak, a kiskunmalsaiak, a maglódiak, vagy éppen nem tudom én, a tavirózsáék is itt vannak, vagy a zalai vízőrzők, de most már itt vannak a Nógrád vármegyei vízőrzők is, és ugye a csapatnak az a lényege, és az a dolguk azért alakultak, hogy őrizzék meg a vizet együtt, és hogy az élővilág sebei meggyógyuljanak, tehát gyakorlatilag egyfajta ilyen mentésről van szó, mégpedig a háztartási és egyéni szinten is tud majd megoldásokat, vagy akarnak majd települési és közösségi szinten is, vagy táj meg rendszer szinten is akarnak cselekedni, és hát egy alulról jövő szerveződésről van szó.
1: Nyilván táj és rendszer szinten szükséges ahhoz, hogy a háztartásban is meg tudjuk őrizni.
0: Tehát alulról szerveződik is, ennek a küldetése az az röviden, hogy a hallgatók is tudják, hogy a kiszáradó folyóhálózat mentén védje az életközösségeket természetes, közvetlen helyi beavatkozásokon és tudás megosztáson keresztül. Tehát abszolút őt helyben, hogyha látják azt, hogy valami gond van, akkor valahogy oldjuk meg. Jó, úgyhogy megalakultak, és Galanics Endre lesz a vendégünk, ő az egyik alapítója ennek a mozgalomnak, és hát beszélgetünk róla, hogy akkor mi a cél, várnak-e segítőket, kik vannak ebbe benne, mert ugye sokszor azért megkapják ezek a civilek azt, hogy hát minek ütitek be a dolgotokat átlag emberek abba, amiben egyébként is, ugyanakkor attól, hogy civil szervezet, attól még mondjuk mögötte lehet környezetmérnök lehet az alapító, vagy egy vízmér, nem tudom én, egy tájépítész, vagy bárki. Úgyhogy beszélgetünk arról, hogy akkor milyen szakmai csapat alkotja ezt a magot, és akkor mondjuk te, vagy én mondjuk hogyan tudok csatlakozni
1: igen,
0: hozzá.
1: Igen, tehát akár, hogy lesz elérhető az ő szolgáltatásuk tulajdonképpen.
0: Igen, hogy mondjuk akkor te fogod figyelni mondjuk őrhalomnál a fekete vizet, és akkor fogsz szólni,

0: Remek nóták után visszatértünk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Na hát, kedves nógrádiak, fontos a téma, pláne ugye ezekben a igen, nem túl hűvös napokban, mert hogy egy néhány nappal ezelőtt megalakultak a nógrádi vízőrzők, a nógrádi vízőrző mozgalom csapata, és ugye ezt kezdtük el egy picit pedzegetni az előzőekben, hogy egy országos mozgalomról van szó, amelynek ugye fő küldetése az, hogy mint alulról szerveződő civil kezdeményezés, a kiszáradt folyóhálózat mentén ugye védje az élet közösségeket természetes, közvetlen helyi beavatkozásokon, meg tudásmegosztáson keresztül. Tehát, hogyha látják azt, hogy valahol valami van, és ezt meg lehetne oldani, akkor oda mennek, és ezt megoldják. Tehát, hogy ilyen elárasztásos technikától kezdve...
1: edukálva a népet.
0: Igen, tehát ugye ezt látom, hogy gazdákkal is elindították már ezt annól, tudod, hogy akkor mi legyen ezzel itt, akkor még most már nincs mocsár, láfolt most már nincs, szabályzás, engedjük széjjel el egy kicsit, legyen egy kis ide, oda, nem tudom én, árokrendszer, tehát nagyon sokféle példát lehet fönnlátni egyébként a közösségi oldalakon, és hogy ezek a vízőrzők, ez a csapat, ez hogyan és miképpen próbál helyi szinten kvázi gyorsan beavatkozni, hogyha látják, hogy tényleg gond van. És ugye ők voltak azok, akik többek között, mint szakmai szervezet Budapesten voltak nem is olyan régen az élő környezetért felelős miniszternél, Lajos Lászlónál, és egy ilyen vizes nagy konferenciát összehoztak, így van, és elmondták ők is a véleményüket. És ugye, ahogy mondtuk az előbb, több térségi szervezetek is csapata van ennek a vízőrző mozgalomnak, és most egy pár nappal ezelőtt megalakult a Nógrád megyei vízőrzők mozgalom, és ugye azt kezdtük el mondani az előbb, hogy akkor ez a csapat ez hogyan fog fölépülni, egyrészt erre vagyunk kíváncsiak itt nekünk mi helyben, mert ugye itt sokszor megkapják azt az ilyen civil szervezetek, hogy hát most mit ütötték bele a dolgotokba, civilek, most laikusokkal, most mit akartok ti, nem tudom én, mocsarat csapol, nem értetek ti hozzá. Ugyanakkor meg azért nyilván szakemberek alkotják mondjuk ennek a nógrádi vármegyei csapatnak is mondjuk a magját. Ugyanakkor ugye ez az egész, ez egy közösségi megmozdulás is egyben, úgyhogy arra is kíváncsiak vagyunk, hogy akkor váltsuk apró pénzre, mi lesz itt Nógrád vármegyén belül a cél, mert azért nyilván az Ipolyon túl azért még vannak források, csak hogyha most itt Balassagyarmat mellett a Nyírjest nézzük, vagy nézzük itt a kis patakocskákat, csermelyecskéket, polyókat. Úgyhogy azért mondom, hogy itt mire fognak figyelni. Lesz-e mondjuk külön valaki, aki a, nem tudom, te, Nóra, te leszel az Ipolynak, hogyha belépsz a mozgalomba, az Ipolynak mondjuk itt a Balassagyarmati szakaszán, ahol nem tudom én, a Sentinel, te leszel a szeme.
1: Nagyon jó.
0: Tehát, hogy mit, hogyan tudok mondjuk belépni, és például tudom egyébként őket támogatni. Erről is beszélgetünk egy picit, meg hogy épül föl az egész. Úgyhogy Garanics Endre itt van a vonalban, ő az egyik alapítója ennek a mozgalomnak, és hát egy picit beszélgetünk tényleg vele arról, hogy akkor hogyan tovább itt a friss indulás után. Szia, Endre! Jó reggelt!
2: Sziasztok!
0: Szia!
1: Szia!
0: Na, akkor kezdjük is bele tényleg, mert fontos a téma, pláne most már, hogy érted, a napokban folyamatosan mindenki vagy az áramról, vagy
1: egyre
0: a vízről
1: sürgetőbb
0: beszél, igen, és akkor megvagytok már ti is. Akkor egy picit magáról a szervezetről létszél első körben, mert nyilván azért ebben benne vagytok. Hogyan képzeljük el akkor ezt a vízőrző mozgalmat?
2: Jó, hát sziasztok! Hát itt ugye már elhangzott, hogy ez a vízőrző mozgalom alapból egy alulról szerveződő ilyen civil mozgalomnak indult.
1: Igen.
2: Olyan civilek nagy részt, akik elkezdték, azok általában valamilyen területen, a természettudomány területén, vagy mérnökök, de szakemberek voltak, és ugye látták a problémát jó sok évvel ezelőtt. És mivel nem találtak ugye nagyon meghallgatásra, ezek elkezdték kezükbe venni mondjuk úgy, hogy a környék sorsát, éppen ahol működtek, és elkezdtek önkétesekkel beavatkozni ott, ahol az ő léptékükkel betudtak, és ez kezdete mondjuk úgy most már ugye egy országos mozgalomba.
0: Aha, és akkor ebben te már benne voltál korábban is, Endre, hogy akkor itt a Nógrád megyeit meg tudtatok indítani? Tehát, hogy már hosszabb kapcsolata mondjuk közted meg a mozgalom között?
2: Hát a egész mozgalom azért nem olyan hosszú, de igen, én korábban kapcsolódtam be a munkába, hogy részt vettem már, ahol én is voltam a Börzsönybe.
0: Aha.
2: Ilyen beavatkozásokon, tehát lehetett így menni különböző helyekre, de ugye fontos volt az, vagy hát fontos lenne az, jövőkép, ha minden egyes vízfolyásnak, vagy apró vízgyűjtőnek lenne egy barátja, mondjuk így.
0: Oké, okay, na akkor ezt akartam akkor, hogy ha mondjuk én is be akarnék ebbe a buliba szállni.
1: Te is lehetsz barát.
0: Igen, hogy akkor van egy ilyen szakmai, tehát a Nógrád megyei mozgalomnak akkor mondjuk te, mint az egyik alapítója, vagy több olyan szakember az alapítója, akik mondjuk a szakmai hátteret biztosítják, és akkor éntől kezdve mondjuk én lehetek, nem tudom én, a Fekete Víznek adott szakaszon mondjuk a barátja, és akkor mit tudok tenni, hogy indítjuk el ezt az egészet? Csak hogy itt a hallgatóknak is a kedvét egy picikét felsófoljuk.
2: Alapvetően ugye akik felépülnek, tehát hogyha valaki, kezdjük onnan, hogy léphettek be inkább. Okay. Mert ugye az interneten meg tudjátok találni a vízőrző mozgalomnak a honlapját, meg tudjátok főleg Facebookon a vízőrző mozgalomnak az oldalát találni, de meg lehet találni most már, ugye pár nappal ezelőtt, tehát augusztus, ugye a Nógrád megyei vízőrzők.
0: Igen.
2: Ugye ezeket a csoportokat meg lehet keresni ugye ezeket az oldalakat Messengeren, lehet írni üzeneteket, hogy szeretnéknek valaki, vagy szeretne valaki a környékén lévő vizekért tenni. És így ugye bekapcsolódik a mert ugye mi is Nógrád megyében egy kis páran kezdtük el, öten, azt hiszem, aha, akikben vannak igen szakemberek, meg vannak civilek, akik csak tenni akarnak. És mi összeköttetésben vagyunk a nagyobb csoporttal is, tehát az országossal,
0: igen,
2: aki jó sok szakembert vonultat föl, tehát bárkinek bármilyen kérdése van, meg az elvek között benne is van, hogy mielőtt bárki csinál vagy tesz valamit, előtte konzultáljon, mondjuk úgy ugye tehát a szakemberekkel,
0: okay,
2: hogy ne kárt okozzunk, hanem segítsünk.
0: Abszolút,
2: tehát, hogyha Nógrád megyében van itt valaki, akkor megkeresi az említett oldalakat, és keresi az embereket, mi felveszünk vele a kapcsolatot, beszélgetünk, kimegyünk terepre, megnézzük, mi a helyzet, és akkor ez nem egy olyan bonyolult művelet,
0: okay,
2: mindenkit várunk, mert a civilek csinálják ezt, ez nagyon fontos, hogy amit korábban mulasztások voltak, ezt most a civilek vették a kezükbe, tehát nekik köszönhetjük azt, hogy most jelenleg itt tartunk igazából.
0: És akkor most már van mondjuk kiszemelt kritikus pont a megyében, Endre? Tehát voltatok már olyan helyeken, ahol látjátok azt pláne most, hogy tényleg ilyen időket élünk, hogy ott már akkor be kell avatkozni, valamit kell vele mindenképpen csinálni, mert akkor itt a történetnek rossz vége lesz?
2: Ez azért nagyon érdekes, mert ugye itt az északi középhegységben, vagy északon mindig azt szokták mondani, hogy az észak itt hűvösebb van, meg hasonló, ami valójában nem igaz, és hogyha a térképeket megnézzük, akkor mondjuk ez a sztyepp klíma, vagy az már így benyúlik, elkezd benyúlni Nógrád megyébe, pont elér minket. Jelenleg ott tartunk, hogy amit említettetek, mondjuk pont a Fekete Víz, Szandavárai patak, az Ipóig, ezeket a környékeken óriási a probléma, a legtöbb vízfolyás jelenleg nem él. Nincs benne víz, ki vannak száradva, a források elapadnak, és ez nagyon-nagyon fontos pont itt is, hogy nagyon jó, hogyha például a forrásokat figyeljük, mert a források, hogyha most szakmailag akarunk menni, akkor az a környező terület hidrológiai állapotának az indikátora. Ami azt jelenti, hogy mennyire vannak föltöltődve mondjuk a felszín alatti vízkészletek.
1: Tehát akkor forrásokkal lehet titeket keresni?
0: Akár. Nem, csak azért lesz érdekes egyébként a kérdés, Endre, mert hogy a következő, nem tudom, ismerjétek egyébként a Nagy Zolit, a következő vendégünk majd ő lesz, aki egy vadász, és ő az ebbei forrásokat viszi a közösségi oldalon. Nem tudom, hallottatok-e már róla, ő a saját vadász területén, az ő erdejében, nagyapa, apa által tudott arról, hogy akkor itt régen források voltak, és hogy neki ugye az ő saját úta, azt lehet ezt majd mondani, hogy volt, nem tudom én, 2023 környékén volt itt egyszer-kétszer január-május környékén akkora esőzések, hogy gyakorlatilag onnantól kezdve nagyon sok ilyen kis forrás eltűnt, mert hogy betemetődött. És most azt csinálja a Zoli, hogy ezeket a forrásokat ő most itt újraéleszti, és akár mondjuk vaditatókat is csinál első körben, és neki ez a várjája, hogy akkor esetleg így lehet, tudnátok akár kooperálni is, Endre? Csak egy eszembe jutott egyébként ez.
2: Ja, persze, Nagy Zolit ismerem.
0: No.
2: Faluból származunk.
0: Na, tényleg, hát nem Dóriak vagytok, tényleg.
1: Megérkeztünk.
0: Igen. Na, csak ezt mutat egyébként a források kapcsán.
2: Igen.
0: Bezárva. Jó, és akkor nekem még az a kérdésem, hogy te is fönt voltál ezen a miniszteri megbeszélésen, Endre?
2: Igen, ott voltam én is, én képviseltem a Nógrád megyei vízőrzők csapatát.
1: Na, és mi jutottatok-e valamire?
0: Igen, milyen volt? Látjátok ezt, hogy akkor itt tényleg valami el tud indulni? Mennyire volt, nem tudom én, készséges a tárcavezető? Lett-e mondjuk ígérettéve? Bizakodók-e vagytok, vagy még kivártok ezzel? Mi a helyzet? Mondjuk már eleve az jó, hogy van egy környezet, egy élő környezetért felelős miniszter, tehát az már
1: ez elég siker, nagy plusz tud lenni.
0: De hogy tudtok akár tovább menni mondjuk egy ilyen szakmaközi egyeztetés után?
2: Bizakodóak vagyunk, mert ugye azt vegyük figyelembe, hogy 2010-ben ugye szét lett rombolva ugye ez az ágazat, környezet és a természetvédelem, a jogkörök és a lehetőségek akkor mondjuk ugye akár le lettek felezve, úgyhogy egy nagy hiányosság lett ezzel pótolva, hogy újra van ennek képviselete ugye minisztérium szinten. És bent a beszélgetésben pedig emberileg is nagyon mondjuk úgy, hogy meggyőző volt a miniszter úr. Szakmailag viszont, igen, szakmailag igazából érdekes, hogy megkaptuk azokat az ígéreteket, hogy továbbiakban a civil szférára most már figyelni fognak, amit korábban mondhatjuk, hogy mulasztás volt,
0: okay.
2: És a civil szférával szeretnének együtt dolgozni, és további egyeztetések fognak zajlani. Szakértők és a civil szféra együttes bevonásával. Tehát nem, itt nem arról van szó, hogy most akkor a civilek kedve szerint fog minden kitáncolni, hanem ők is be vannak vonva az előzetes megbeszélésekbe a szakértőkkel együtt.
1: Legyen így.
0: Tiszta. Endre, össze tudtunk beszélni, sok sikert kívánunk nektek, és akkor figyelünk rátok. Jó? Mert itt nekem a Teri is, aki szintén benne van, ugye Sebrián Teri is szokta jelezni, hogyha valami indul, a mandula, úgyhogy akkor figyelünk rátok, és beszélünk, hogyha úgy van. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönjük.
2: Szia,
0: ciao. Na, tessék őket akkor figyelni. Jó?
1: Mindenképp.
0: Mert hogy fontos, munkát csinálnak, és hogy ez lesz a mai szlogenje, hogy legyen víz.
1: Így okay. Ez marad.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Nem öntözhetik a közterületi fákat a Váci Városfejlesztő Kft. Munkatársai, a vízkorlátozás miatt megtiltották a zöld felületek itatását. A Városüzemeltetési Társaság csak az utak pormentesítését és karbantartását végezheti el. Azt is reggel 6 és 13 óra között. A munkatársak számára kötelező óránkénti szüneteket írtak elő. Jelenleg szegélyépítéseket és a kőszórásos utak karbantartását végzik a belvárosi utcán. Dedinszky Gyula csoportvezető elmondta, fontos, hogy az extrém időjárás ellenére is folyamatos maradjon a városüzemeltetés. Ezért alkalmazkodnak a helyzethez, és nem csak a munkaidő átszervezésével, hanem a munkatársak egészségéről való gondoskodással is megpróbálják tartani a munkatervet. Kiemelte, kollégáik számára hideg védőitalt, ivóvizet és szódát adnak szükség szerint. Két év után a kormányhivatal közbenjárására sikerült kinevezni alpolgármestert Rétságon. Nógrád vármegye legkisebb városában a helyi képviselők nem voltak képesek dönteni arról, hogy kié legyen a tisztség. A jog alapján minden esetben a polgármester javaslatáról kellett dönteni, azonban minden alkalommal elutasították azt. A szabályok értelmében a kialakult helyzetben már kormányhivatali intézkedés alapján mégis a polgármester által javasolt Jávorka János kapta meg az alpolgármesteri feladatkört. Így két év vita után sikerült megoldani a kényessé vált ügyet. Vélhetően a Duna alacsony vízállása miatt egy 500 kg-os bombát találtak Kisorosziban a sziget csúcsnál, írják a település honlapján. A tűzszerészek hatástalanították a robbanó szerkezetet. A Duna alacsony vízállása több érdekességet is közelebb hozott a felszínhez. A Szabadsághíd lábainál például láthatóvá váltak az egykori Ferenc József híd maradványai. Rendkívül méltatlan helyzetbe hozta a közmédia társaság frissen kinevezett főszerkesztőjét, akinek a híradó gondozása lett volna a feladata. Az állami média még aznap visszavonta a szerződést, mert Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook kommentben azt a megjegyzést fűzte a kinevezésről szóló bejelentéshez, hogy nem hinném. A miniszterelnök rövid reakciója után a közmédia szerződést bontott Hajdú Gáborral. Az érintett tegnap úgy nyilatkozott, hogy soha nem vett részt propaganda műsorok készítésében. Ellentétben némelyekkel, akik most fennhangon őt vádolják ezzel. Rendkívül méltatlan és megalázó helyzetbe hozott a közmédia új vezetése, mert hogy ugyanazzal az indokkal, amellyel felkértek erre a megtisztelő munkára, 24 órán belül el is távolítottak, mondta. Időjárás. Időjárás. Ma is elérjük a 40 fokot. Késő délután az időnként megjelenő felhők ellenére is a tegnapihoz hasonló forróság lesz. Erős UVB-sugárzással. Késő este is 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Hajnalban sem csökken 20 fok alá.
4: Közlekedés.
3: Közlekedés.
5: Ma napközben a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-es úton Ipolyszögnél, valamint Vácon a Gödöllői úton mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü.
3: Start menü.
4: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Megalakult a vízőrzők mozgalom Nógrád megyei csapata, erről beszélgettünk az előzőekben. Galanics Endre volt a vendégünk, aki az alapító, egyik alapító csapattag, és hát megtudtuk azt, hogy mi is az a mesdje, amely felé ők tendelnek, és mit szeretnének ők elérni itt helyben, és hát ezért jó pedzegettük ott az előzőekben, és még akár még korra reggel is, hogy egyfajta ilyen kis, ugye alulról építkezésről van szó, viszont van egy szakmai csapat, van mondjuk gondolom én egy tájépítészmérnök, vagy egy nem tudom én tényleg környezetmérnök, vagy egy vízi mérnök.
1: Vagy ilyen, vagy
0: tudom.
1: Olyan igen, oldalról értő.
0: Hogy akkor lássák azt, hogy akkor tényleg mi van, és akkor mellette megjöhetsz te, és akkor te, mint nem tudom én, hogy te mondjuk te Szandavár aján laksz, és akkor figyeld a patakot, akkor szólsz, hogyha valami van, és akkor tudnak lépni, tudnak segítséget kérni, be tudnak avatkozni. Úgyhogy jó, úgy csinálják, én örülök neki, hogy ez
1: nagyon jó, elindult. Meg hogy itt igen, tulajdonképp azt mondta, hogy akár social media felületen is, vagy üzenetben is elérhetők.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ez tök jó. Mondjuk én kíváncsi leszek, hogy nem tudom, hogy ők mennyire ugye ment nyilván civilek, hogy kinek mennyire van érkezése arra, hogy kimenjen, vagy aktuálisan, vagy nyilván időpontot egyeztetnek, vagy nem
0: igen.
1: tudom én. Valahogy
0: itt,
1: így
0: itt,
1: működhet.
0: Az, hogy itt nagyon elhivatott, szerintem nagyon elhivatott civilek kellenek ide.
1: Hát ez csak úgy működhet, nem kérdés.
0: Akiknek a szabad idejükben ezzel foglalkoznak, szerintem. Tehát aki, csak ugye a hallgatók felé beszélek, hogyha itt most mindenki fel, hogy akkor jaj, akkor lesz egy kis patakom, akkor figyelgetem majd, tudod, de ez így nem szerintem. Mindig tipikus példa az, hogy hát mindig előszoktam hozni az ételdoboz Balassagyarmaton, amelyben hát mindenki izú az elején, mikor ugye medvecesztelékezt elindították itt egy országos programban, most meg már csak a Mahót Olga az, aki szinte egyedül etetni gyakorlatilag a rászorulókat. Tehát azért mondom, hogy ezt, és ő úgy, hogy ő megszállotta,
1: ő elhivatott
0: nagyon-nagyon csinálja ezt. Tehát szerintem itt is úgy lehet, vagy úgy érdemes gondolkodni, azoknak érdemes gondolkodni, akik egyébként is szintén akár horgászként járják
1: egy
0: a vizeket.
1: Nyilván aki amúgy is a természetben
0: igen,
1: gyakrabban
0: és akkor
1: fordul
0: szívesen,
1: elő.
0: Én emberekre gondolok, tehát azt mondjuk, aki nekem is van egy környezetmérő diplomám, de nem tudnék vele foglalkozni rendesen az időből fakadóan, akkor most én minden hétvégén dolgozok, kimenjek, megnézem mondjuk, hogy az Ipoly hogy áll mondjuk fönt a Markosovszki utcánál.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy pont az, aki egyébként
0: túrázó,
1: vagy járkál,
0: igen,
1: rendszeresen tehát, hogy... járja, és fogja tudni azt is, hogy most különbség van. Vagy ez elaphat, vagy ez jóval kevesebb, vagy itt
0: figyel,
1: valami változás
0: azért
1: van.
0: Mondom, hogy, mondjuk, most eszembe jut azt, hogy mondjuk, nem tudom én, az Érci Biklós bácsi, vagy István Pistabá Csesztén mondjuk, őt el tudom képzelni, mert ugye ők csináltak egy csomó túrautat itt Nyírjes környékén, Balassagyarmat mentén, ők járják az utat, figyelnek, és akkor mondjuk őt el tudom képzelni egy vízőrzőnek, teszem azt, most eszembe jutott hirtelen valamiért az ő neve, vagy egy, nem tudom, Ipoly erdőzért és kollégát. Tehát érted?
1: Illetve pont most hallottuk, hogy ők ugye földiek a nagy
0: igen,
1: zónival.
0: Akivel beszélgetünk majd mindjárt
1: hát,
0: is.
1: Hát, ha az is akár
0: tehát
1: majd.
0: Azért mondom, hogy ezek így összeállhatnak, úgyhogy nagyon szurkolok nekik meg, ezen, hogy menjen ez, úgyhogy az Endrejéket figyeljük majd, mert most tényleg azért ez még téma lesz. Ki tudja, hol még? Oké, még itt egy hónap augusztus, ki tudja még mi lesz?
1: Illetve én azt gondolom, meg hogy azt se feledjük el, hogy mindenki azért kis saját házat tájékán is, hogy igen. Próbáljon jól gazdálkodni a vízzel.
0: Úgyhogy lesz ez még majd témánk, úgyhogy szurkolunk nekik, és hogy a tényleg komolyan gondolja, akkor keressétek őket.

0: hangerővel.
1: Fel a hangerővel.
2: Ébresztő slágerek a Megafonban.
3: And you can dance. For inspiration.

0: tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
5: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
8: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
9: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
10: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
9: Horizontablak.hu.
11: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
12: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
14: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
13: Éld át ezt az igaz történetet.
15: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
13: A legenda mögött.
14: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
16: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
13: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
11: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
12: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Valami nagy érkezik a mozikba.
18: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Felkészültünk!
19: Merénylem készültünk fel!
17: Idén!
19: Futár!
18: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
19: Futár! Én futok! De boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem megy!
17: Mancsőrjárat, a dinófilm. Csak a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
20: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
21: A mikrofonnál Szendi Hajni.
22: Hírek.
21: Eladja a 7 éve működő elektromos helyjárati buszt Salgótarján. Az önkormányzat nevében Krejcsi Bálint beszélt arról a városi közgyűlésben, hogy a 2019 tavaszán vásárolt Komáromban készült BYD márkájú buszról nincsenek jó tapasztalataik. Továbbá az alkatrész ellátottsága és ezáltal a szervizelés sem felel meg. Úgy fogalmazott, a karbantartás kifejezetten időigényes és jelentős anyagi ráfordítást igényel. Ezért úgy döntöttek, hogy a busz felújítása helyett inkább eladják azt. A májusban közzétett hirdetésre Tatabányáról jelentkeztek, és 40 millió forintért viszik el a hozzátartozó töltőállomással együtt. Ez áll az önkormányzat előterjesztésében. A közgyűlési képviselők hozzászólás és kérdés nélkül 10 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadták a javaslatot. Az e-busz forgalomba állásakor egy feltöltéssel 250 kilométert volt képes megtenni, Salgótarján 145,5 millió forintért vásárolta. Felháborodást okozott Rétságon, amikor kiderült, hogy egy üzletlánc telepedne le a városban. Ugyanis az a kisvállalkozókat lehetetleníteni el. Erről egy másik falu polgármestere beszélt érintettsége okán. Nógrád község vezetője azt mondta, egy helyi vállalkozó beruházásában épülne fel Rétság közelében az ipari park szomszédságában egy bevásárlóközpont. Ehhez kéri a település támogató nyilatkozatát a vállalkozó. Dávid Barbara polgármester közölte, nem támogatja támogatja az építkezést, mert szerinte is veszélyt jelent a helyi vállalkozókra egy nagyobb méretű bolt nyitása. A községben két élelmiszerüzlet és egy virágkereskedő is működik. Récságon évek óta közéleti téma egy megépítendő nagyáruház. A nyilvánosságban viszont eddig sohasem jelent meg a szándékot ellenző vélemény. Vélhetően a Duna alacsony vízállása miatt egy 500 kg-os bombát találtak Kisorossziban a sziget csúcsnál, írják a település honlapján. A tűzszerészek hatástalanították a robbanó szerkezetet. A Duna alacsony vízállása több érdekességet is közelebb hozott a felszínhez. A Szabadsághíd lábainál például láthatóvá váltak az egykori Ferenc József híd maradványai. Nem sikerült visszafogni az áramfogyasztást kedden. A kormány hiába kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a villannyal. A Mavir adatai szerint a kiemelt esti idősávban a magyar villamosenergia rendszer terhelése meghaladta az előzetesen tervezett szintet. Az augusztus 4-i hitelesített bruttó csúcspont 19 órakor volt, 6624 megawatton, miközben a bruttó rendszerterhelési terv 6574 megawatt volt, írja az economics.hu. Megjegyezve, ez lehet a magyarázata annak, hogy Magyar Péter miniszterelnök miért nem kommunikálta a keddi energiaspórolásról. Jelentések szerint hírszerzési források előre szóltak a spanyol kormánynak, migránsok tömege érkezhet az észak-afrikai Ceuta városába. Az afrikai földön fekvő spanyol városban még mindig több ezer migráns tartózkodik, akiket esetenként a lakosok próbálnak elzavarni. A múlt héten Marokkóból Ceutába behatolt több tízezer migráns érkezése az ismert törésvonalak mentén osztotta meg a politikusokat és a kommentelőket. A baloldaliak számára rasszista alapú hisztéria keltés folyik, nincs veszélyben Európa, hiszen mindenkit visszatereltek Marokkóba. Helyi jelentések szerint 3-5 ezer migráns mégsem hajlandó távozni.
0: Időjárás.
21: Ma is elérjük a 40 fokot. Késő délután az időnként megjelenő felhők ellenére is a tegnapihoz hasonló forróság lesz, erős UVB sugárzással. Késő este is 30 fok körül alakul a hőmérséklet, hajnalban sem csökken 20 fok alá.
2: Közlekedés.
21: Ma napközben a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-es úton Ipolyszögnél, valamint Vácon a Gödöllői úton mérik az autósok sebességét.
20: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
23: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
20: Megafon.
22: Nagyot szól.
24: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, hello, itt vagyunk, jó reggelt, Nóri!
25: Szia, Ádám!
24: Na,
25: szép napot mindenkinek!
24: Tovább, bárkinek bármi, akkor a Viber számunk 0630-566-2262, és akár a tegnapi napot is ugye figyelembe véve, hát mondtuk azt, hogy itt a vízzel, az energiával, az árammal foglalkozunk mondjuk ebben a két napban meg, hát hogy mindig ez a csúcs, ugye volt egy kis csörténk tegnap reggel már így egymás között, aztán beszélgettünk egy kis penci történetről tegnap, most ugye a Nógrád megyei víz őrzőkkel is megismerkedtünk az előbb, és megyünk tovább, és Nagy Zolit hívjuk föl telefonon. Vele korábban beszélgettünk. Nagy Zoltán egy vadász, aki itt a Belső Cserhátban azért vált kvázi híressé, és nagyon sokan követik őt a közösségi oldalakon, az Erdei Források című közösségi oldalán, mert ugye azt csinálja, hogy a régi térképek, nem tudom én, édesapa, nagyapa, szájhagyomány útján való információ alapján, ő azok a forrásokat tisztítja meg és éleszti újra, amelyek mostanra már így eltűntek. És kapott is ideget, meleget. Általában az emberektől egyébként dicséretet és biztatást kap, mert hogyha valaki meglátja azt, hogy valahol szárazság volt, aztán pedig víz lett belőle, most kapásból az a reakció, hogy akkor érted.
25: Annál nagyobb kincs lassan,
24: igen,
25: nem is lesz.
24: És ugye nagyon dicsérik őt, mert hogy ahelyett, hogy itt ilyen összemozdulások vannak, ami nyilván kell, hogy akkor most stratégia, stb. Tájban megtartás, víz megtartás, tötörő, ami nyilván egyik oldalról kell, viszont ő az, aki itt megy a földjein, és így keresi, és ő tényleg vizet fakaszt mindenhonnan.
25: Varázsló.
24: Igen.
25: Nagy Zoli a vízvarázsló.
24: Lehet őt is hívni, így, bár már a tervezőkedők betámadták, hogy hát nem kéne ezeket a volt forrásokat nagyon visszahozni mindenhol, mindenfajta ökológiai.
25: Figyelj, én ezektől egyébként már ki vagyok én, anélkül, hogy igen, teljesen mindent megértek, és én is igyekszem környezettudatosan tudatos lenni, sőt valamelyik nap este vagy a víz levert hirtelen, hogy locsoltam, kutunk van, furt kutunk, és átvillant egy másodperc alatt, hogy én most nem locsolhatok.
24: Te aztán, szemét láda!
25: És
24: te
25: rájöttem,
24: locsoltál!
25: Hogy furt kútból locsolhatok.
24: Igen.
25: Érted? És igen, akkor így voltam, tehát már mosogatni is éppen úgy, hogy amit nem a gépbe teszek, aha, akkor annyira lögybölök, tehát itt tényleg
24: igen. Erről beszéltünk is egyébként tegnap. Azért támadják őt, vagy támadták őt, mert hogy tényleg a természetvédők szerint nem kell mindenhova vizet csinálni.
25: Ő
24: meg azt mondja, hogy ugye egyrészt ezek vízitatók, vagyis pontosabban
25: nem mellesleg, ha ez ott volt régen, akkor miről beszélünk?
24: Másrészt meg ő azt mondja, és erről beszélgetünk majd vele, hogy ez mondjuk nekünk miért lesz jó, mert hogy hiába elkezdünk itt a Dunán meg az Ipolyon bármit is variálgatni, nem minden kell indulnom a forrásoktól, mert a források fogják egyébként az eddig, nem tudom én, csermelyeket, a dolgokat táplálni még pluszban a vízgyűjtő területen túl, az nem bele az Ipolyba, az Ipoly Dunába, tehát a kiindulási pontoktól kell ezeket szépen megtisztítgatni, és így előre.
25: Sőt, én tudom, hogy az Ipolynál is itt nagy izék voltak, és a férjem is, mint horgász, vadász, mit tudom, ilyen szemszögből, ő is azt mondta, hogy borzasztó szerinte, amit józan paraszti észel, ahomit csinálnak a környezetvédők fellépésére.
24: Tehát ugye sokrétű a történet, hogyha beszélgetünk az Olival mindjárt arról, hogy akkor hogy áll most, mert hogy ha fölmentek az Erdei Források közösségi oldalára, tehát láttatok olyan videót, ott bejön egy markoló, tudja azt, hogy nagyjából itt volt régen egy forrás, nem tudom, nagyapa elmondta, apa elmondta, elkezdik a markolóval kiásni, és kérlek szépen, mint hogyha egy ilyen slag be lenne építve oldalt a földbe, így elkezd egy ömleni, kvázi, jó, minden slagból, így csatak jön ki a víz belőle. És az szépen megtelt X idő alatt. Tehát, hogy ahol eddig, nem tudom én, szárazság volt, ott egy kis oázis csinált a vadaknak. Úgyhogy erről is beszélgettünk vele mindjárt, mert hogy ő is megvívja maga klímaharcát. Úgyhogy Nagy Zoli mindjárt a vendégünk.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és igen, víz, klíma, nap, áram, ezek a
1: témák. Mi más lehetne a témák?
0: Ezek a témák teszik ki a

0: műsorunkat is most ezekben a napokban, mert hogy hát tényleg ez foglalkoztatja az embereket, és hát előjött, visszajött, hogy mondtam az előbb is, nekem az erdei források közösségi oldal, amit ugye Nagy Zoltán vadász visz, és az olyan beszélgettünk már korábban is, szerintem talán pont így ez véget, megint valami ilyen asszályos időszak volt, és akkor ez fölpattott, és tudtunk vele megismerkedni, és hát rákerestem megint az Zoltánnak a dolgaira, hogy akkor most mit csinál, hol van, és különben is, és hát láttam azt, hogy olyan egy-két-három forrást tudott ismételten előhozni, és hát be van vadkamerázva is, és lehetett látni azt, hogy hát annyira élvezik mondjuk a muflonok, hogy körbe táncolják gyakorlatilag ezt a kis tavacskát, amit ő egy forrás megtisztításával itt összehozott, hogy öröm ezeket nézni, és hát olyan helyeken fakaszt vizet, ahol az ember nem is gondolná, hogy volt, és ahogy mondtam, ugye itt különféle akár régi térképek, vagy szájhagyomány, édesapa, nagypapa, régen tudta, öreg vadászok, nem tudom én, vagy éppen régi földtulajdonosok, vagy nem tudom én, pásztorok elmondása alapján ő tudja azt, hogy itt régen volt valami, és ugye neki az az arcpoetikája, az ő küldetés, hogy ezeket egyébként meg kéne tisztítani, és akkor ezek szépen vissza tudnak jönni, és ezáltal is egyébként akkor lesz mondjuk a vadnak is víz, meg mindenhol víz itt a környéken, ilyen pici foltokban. Úgyhogy elég komoly munkákat csinál, nagyon sokan dicsérik őt a közösségi oldalon, még pedig azért, mert hogy ő nem csak a száját tátja meg, nem csak beszél dologkor, amikor kimennek markolóval, és akkor 10 perc munka után látszik azt, hogy hopp, na, ott jön a víz. És ez nagyon dicsérik egyébként az emberek.
1: Óriás, én is, ahogy rákerestem.
0: Hogy ezt kéne csinálni, nem? Ezt. Akkor már most már kéne, akkor mederkotrás, itt ottam ott, a románok már robbantottak egy, nem tudom én, fél hegyet, hogy akkor ott Duna izé, tehát, hogy mindenhol csak beszéd van, de nincsen cselekvés. Az Orit pedig azért dicsérik, mert ott tényleg ő nem beszél, hanem ő tesz is ezért. Úgyhogy itt van a vonalban, és akkor picit beszélgetünk vele arról, hogy akkor ezekben az asztályos napokban, ebben a nagy melegben ő hogy áll most, mit csinál, hány forrást volt az elmúlt napokban.
1: Hány forrást fakasztott utóbb.
0: Fakasztani, időben. Így van, hogy Zoli itt van a vonalban. Szia, jó reggelt!
2: Szervuszok, jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt! Na hát, alapvetően tényleg, hogy az ember elmegy a honlapra, akkor egyfajta csodát is lát, lehet ezt mondani. Na, hogy vagy most, Zoli, és akkor mi minden történt veled itt a cserháti erdőkben, miket találtatok, milyen munkák voltak azok, amelyek mondjuk most el tudtatok végezni, hogy van a mostanság a forrás fakasztás?
2: Nagyon köszönöm a kérdést. Én magam egyre jobban vagyok. Volt egy hónap az életemben, június hónapban, amikor azt mondtam én is, hogy itt a világ vége.
1: No.
2: Viszont a forrásfakasztás együtt jár egyfajta megfigyeléssel. Folyamatosan figyelem a természetet, a természet reakcióit, illetve a változásokat. Egy pár forrásom elkezdett apadni, haldoklani. Aztán azt mondtam tényleg, hogy na most fölvágom az ereimet, de nem kellett, inkább újra.
1: Hála Istennek!
2: És rájöttem megint olyan összefüggésekre, ami egy kicsit magasabb irányba is elmutat, ugyanis az egész világ arról beszél, Európa, Magyarország, főleg ugye a folyóvizeink, patakok száradnak ki, fogy a víz mennyisége. Ez a kedvenc hobbim, hogy én bohócot csináljak magamból, ahogy elég komoly vállalkozást vezetek, hogy ezt megengedhetsz magamnak, de kénytelen vagyok kimondani olyan összefüggéseket, illetve tapasztalatokat, ami nem csak az én vadászövetemen, meg a vadállományon segítene, meg ugye a lokális vízkérdésen Magyar Nándor térségét illetően, hanem hát nem szégyellem magam előre, mondom, több ezer szakember fog most fölháborodni, de biztos vagyok benne, hogy a folyók, patakok rákfenéje az onnan származik, amit én ugye megfigyeltem, észrevettem és rájöttem az összefüggésekre, ugyanis véleményem szerint, és gyorsan összegzem az egész történetet,
0: most már
2: 47. forrásnál tartok, ebből 43 forrást kellett újraéleszteni halottaiból. 4 forrás működött az én segítségem nélkül is, de ennek is megvan a magyarázat a terepi sajátosságokat illetően. Uh-huh. Tehát elmondhatom, hogy 10%-ot tölt meg az erózió elől. És biztos vagyok benne, hogy Európában, Magyarország, nem, máshogy mondom, 6-7 ország, országgal vagyok kapcsolatban, barátokon keresztül, figyelem, ott is náluk a ményeket, és meg tudtuk állapítani, hogy 90%-ban bizony szép lassan, egy-egy nagy rapid esőzés következtében a forrásaink eltömődtek, és bármennyire meg fognak szólni, sőt, nagyon komoly durva jelzőket kapok emiatt, az elméleteim miatt. Én magam biztos vagyok benne, hogy a patakok, folyók, ugyanúgy a Duna, a Tisza, a halálát, ez nem a csapadék hiány, vagy a kérdésebb csapadék okozza, hanem a folyamatos vízellátás biztosító források megszűnése. De túlmutat ezen, ez túlmutat a történet Magyar Nándoron. Nagyon szeretnék eljutni egy felső fórumra, nagyon szeretném bemutatni az új környezetvédelmi minisztériumnak, rimánkodom érte, hogy nézzék meg, mire gondolok. Vizsgálják ki ezt olyan szinten, európai szinten, amiről beszélek, és meglátják az eredményt, és már csak egy mondat is jöhet a következő kérdés.
0: No, kimond, hallgatunk.
2: Tudjátok, régen is voltak ebb időszakok, hónélkülitelek. Ugyanúgy folytak a patakjaink, tavaink, egy picit kisebb volt a vízhozam. De ilyen, hogy kiszáradt patak fogalom, és az onnan indult, onnan datálódik, például 2023 óta, totál abszurd, egymással ellentétes a két információ. 2023-ban, januárban, májusban volt kétszer két nap 150 mm csapadék, tehát nagyon sok csapadék idején szűn meg az összes élővíz. Totál ellenmondásos, ami az én teóriámat támasztja alá. Kevesebbet tiltakoznak a szakemberek is, inkább csöndbe halkan és a hátam mögött szidnak, de ott akkor teligázon. Ezeket sikerül lassan bemizonyítani ezeknek az embereknek. Illetve nagyon szeretném, ha kinyitná a világ, illetve az illetékesek a szemüket, és elmozdulnának abba az irányba. Semmi veszíteni való nincs, amit mondtam, hogy a források vidékét kell rendbe rakni. Az emberek a nagy folyókkal foglalkoznak, a nagy patakokkal, futottak még kategóriában, megemlítik a kisvizes élőhelyeket, források elapadását 100%-ba, én vagyok az egyetlen, aki azt mondom, hogy nem. Pedig a forrás és a folyó kapcsolatában, ha hiszitek, hanem hiába nagyobb vagy folyó, a forrás, azaz szülőatya, szülőanyja az óriási folyónak és pataknak. Tehát a patak, folyó, az csak egy gyerek. Hogyha nincs felnőtt, nincs gyerek.
0: Igen, nekem még az a kérdésem, Zoli, figyelj csak, hogy ezek a források egyébként, ha mondjuk azt arról beszélünk, hogy akkor ez nekünk miért lesz jó. Nyilván azért lesz jó, mert akkor a Dunában is, tehát Ipolyban van víz, az Ipolynak a mellékágaiban is, a őket tápláló folyóban is van, meg patakokban
1: is van. Hát ez nem kérdés, hogy ez miért jó.
0: Ez megy össze egyébként a rendszer. Csak hogy ezek honnan jönnek egyébként? Tehát, hogy ezek rétegvizek, karsztvizek, tehát hogy ezek egyébként elfogyhatnak szerinted? Vagy hogy ez mondjuk a csapadékkal függ össze ezek a források?
2: Nem, és ezért fognak engem keresni. Egy középkorban engem már megégettek volna.
0: Na, ezeket, jól van.
1: Hálainknek azon túl vagyunk.
0: Mondd csak.
2: Pontosan ezeket demonstrálom, és nem tudnak a helyszínen a kötözködő, kekezkedő szakemberek mást mondani, mint amit látnak. Komplett csapadékhiány, komplett aszály, forróság idején, betes tempóban a forrásaim. Mondom, még egyszer, nem lett volna kiszáradt patak, mert fogalom. Ez mindenhol így működik. Néha ásunk teszgödröket 2-3 méter mélyen, mert azt mondják, hogy ez talaj. Csontszáraz, mint a puskapor. Máshol, ahol kell, ások fél métert, és ömlik a víz úgy vastagon. Tehát nincs össze, hozzáteszem egyébként a vizekben, geológiában, nálam szakképzetlenebb ember nincsen. Nekem van egy józan paraszti eszem, meg egy évtizedes megfigyelési előnyöm. Pont.
0: Okay,
1: és jó. Valahol valaki feletteszer meghallgatott már? Tehát sikerült eljutni már valahova általad említettek, hogy valaki fönt hallgasson meg legalább.
2: Igen, egy helyen már jelentkeztem, ugye szolgálati utat betartjuk, nem mondom a helyet, onnan kaptam egy udvarias előtösítást. Pénteken küldtem a László környezetvédelmi miniszternek egy e-mailt, egy felajánlást, ahol felajánlom azt is, hogy a vadászterületemen lévő most már 47 jól működő forrást, vagy nem jól működő forrás, és annak az okait felajánlom kvázi egy ilyen kísérleti laboratóriumként, egy ilyen mintaterületként, ahol egy munkacsoport tudná ezeket az állításaimat ellenőrizni. Még nem kaptam választ miniszter úrtól, de bízom benne, hogy érkezik.
1: Hátra.
0: Figyelj csak, ugye a beszélgetés végén, hogy az előzőekben pont beszélgettünk a Nógrád vármegyei vízőrzőkkel, hogy ez a vízőrzők mozgalom, ez itt ilyen nem is kicsin civil kezdeményezés országszerte, és ennek most már Nógrád vármegyei csapata is van, és ugye a vízőrzők is többek között fönt volt Gajdos Lászlónál a vízmegtartásos nagyországos értekezleten, úgyhogy én összefoglalom benneteket majd hozni első körben én helyi szinten. Jó, Zoli? És akkor hát, ha onnantól kezdve tudtok tovább is lépni, és akkor egymásnak is tudtok majd segíteni, és akkor hát a följebb tudtok lépni majd ebben az ügyben.
2: Nagyon köszönöm, van ezzel egy pici dökkenő, egy pár vízőrző mozgalom, vagy vizekkel
0: betámadott?
2: Foglalkozó civil szervezet, nem? Próbálták már fölvenni velem kapcsolatot, igen? Sikerült, én szívélyesen mindenkit meghívok és bemutatom, hogy mire gondolok. Viszont amikor ott valaki csak fújja magáét, ami a trendből jön, hogy nem a források ki vannak szállva, nincsenek, basszus, nem látod?
0: Aha.
2: Kell, de nem kell, nem látod? Tehát nagyon nehezen, én nem akarok időt fecsérelni olyan emberekkel. És
0: tehát
2: nem
0: te partalan vitára nincsen időd.
2: Partalan vitát nem akarok még sanszot se adni senkinek, főleg magamnak, hogy belemenjek. Valakivel minden tiszteletem az övéké, a szándékok miatt, abszolút, de én végzem az én missziómat, a filmjeimben mutatom be az eredményeket.
0: Látványosak az eredmények, ezt mondjuk a hallgatóknak, igen.
1: Keressenek rá.
2: Eső nélkül,
0: igen.
2: És brutálisan szépen fejlődik napról napra, de az, hogy valaki lehúzzon és az ő teóriáját próbál rám kényszeríteni, de bocsánat, arra nincs igényem.
0: Jó, oké, abszolút. Max, veszíteni nem tudtak vele veszíteni esetleg, tényleg azért mondom, hogy akkor helyi szinten, de abszolút megértem azt, hogy én tudom, hogy olvastam, hogy talán valami cikk is volt arról, hogy akkor ott voltak, és akkor, hogy nem tudom, valami természetvédelmi csapatnak ez annyira nem tetszett, hogy akkor ott mindent ment a csörte, és hát abszolút megértem ez, Zoli. Jó, figyelünk rád, jó, mert látom, hogy továbbra is azért csinálod, és abszolút csodás azt látni, legalábbis a személyes véleményem az, hogy itt tényleg forrásvakosztások vannak ilyen osztályban. Úgyhogy sok sikert kívánunk neked innen.
2: És megengedtek akkor... még egy pillanatot?
0: Mond! Na.
2: Annyit beszéltünk erről, meg a tiltakozásom. Nem akarom. Tehát ha egy vízőrző jelentkezik nálam, egy aki hajlandó velem másod-harmadmagammal kijönni, nagyon-nagyon szívesen ismeretterjesztő céljából még ez ördögnek is megmutatom azt, amire gondolok.
0: Oké.
2: Jó, ennyit hozzá szerettem volna tenni, tehát nem elzárkózom tőle, de nekem megvan az én utam, amin én előre megyek, mert látom, hogy hátra nincs út. És nagyon köszönöm a támogatásodat.
0: Oké, Zoli, vigyázz magad, és akkor beszélünk, hogyha vannak új infók. Jó?
2: Köszönöm.
0: Szia, minden jót neked. Szia, Nagy Zoltánnal beszélgetünk, tehát aki az edélyforrásokat szabadítja fel itt Magyar Rándor környéken, a belső Cserhádban. Meg lehet nézni egyébként a videókat, mert hogy tanulságosak. És ugye az is, hogy hát oké, most a vízőrzőkkel beszélgetünk, de picit egyébként lehet más vonal. De
1: hogy, szerint biztosan.
0: Igen, de hogy na hát, ha egymást hallottátok, én tudok majd adni kontaktot, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Kész,
1: legyen víz.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Eladja a 7 éve működő elektromos helyjárati buszt Salgótarján. Az önkormányzat nevében Krejcsi Bálint beszélt arról a városi közgyűlésben, hogy a 2019 tavaszán vásárolt, Komáromban készült BYD márkájú buszról nincsenek jó tapasztalataik. Továbbá az alkatrész ellátottsága és ezáltal a szervizelés sem felel meg. Úgy fogalmazott, a karbantartás kifejezetten időigényes és jelentős anyagi ráfordítást igényel. Ezért úgy döntöttek, hogy a busz felújítása helyett inkább eladják azt. A májusban közzétett hirdetésre Tatabányáról jelentkeztek, és 40 millió forintért viszik el a hozzátartozó töltőállomással együtt. Ez áll az önkormányzat előterjesztésében. A közgyűlési képviselők hozzászólás és kérdés nélkül 10 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadták a javaslatot. Az e-busz forgalomba állásakor egy feltöltéssel 250 kilométert volt képes megtenni, Salgótarján 145,5 millió forintért vásárolta. Felháborodást okozott Rétságon, amikor kiderült, hogy egy üzletlánc telepedne le a városban. Ugyanis az a kisvállalkozókat lehetetleníteni el. Erről egy másik falu polgármestere beszélt érintettsége okán. Nógrád község vezetője azt mondta, egy helyi vállalkozó beruházásában épülne fel Rétság közelében az ipari park szomszédságában egy bevásárlóközpont. Ehhez kéri a település támogató nyilatkozatát a vállalkozó. Dávid Barbara polgármester közölte, nem támogatja az építkezést, mert szerinte is veszélyt jelent a helyi vállalkozókra egy nagyobb méretű boltnyitása. A községben 2 élelmiszerüzlet és egy virágkereskedő is működik. Rétságon évek óta közéleti téma egy megépítendő nagyáruház. A nyilvánosságban viszont eddig sohasem jelent meg a szándékot ellenző vélemény. Vélhetően a Duna alacsony vízállása miatt egy 500 kg-os bombát találtak Kisorossziban a sziget csúcsnál, írják a település honlapján. A tűzszerészek hatástalanították a robbanó szerkezetet. A Duna alacsony vízállása több érdekességet is közelebb hozott a felszínhez. A Szabadsághíd lábainál például láthatóvá váltak az egykori Ferenc József híd maradványai. Nem sikerült visszafogni az áramfogyasztást kedden. A kormány hiába kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a villannyal. A Mavir adatai szerint a kiemelt esti idősávban a magyar villamos energiarendszer terhelése meghaladta az előzetesen tervezett szintet. Az augusztus 4-i hitelesített bruttó csúcspont 19 órakor volt, 6624 megawatton, miközben a bruttó rendszerterhelési terv 6574 megawatt volt, írja az economics.hu. Megjegyezve, ez lehet a magyarázata annak, hogy Magyar Péter miniszterelnök miért nem kommunikálta a keddi energiaspórolásról. Jelentések szerint hírszerzési források előre szóltak a spanyol kormánynak. Migránsok tömege érkezhet az észak-afrikai Ceuta városába. Az afrikai földön fekvő spanyol városban még mindig több ezer migráns tartózkodik, akiket esetenként a lakosok próbálnak elzavarni. A múlt héten Marokkóból Ceutába behatolt több tízezer migráns érkezése az ismert törésvonalak mentén osztotta meg a politikusokat és a kommentelőket. A baloldaliak számára rasszista alapú hisztéria keltés folyik, nincs veszélyben Európa, hiszen mindenkit visszatereltek Marokkóba. Helyi jelentések szerint 3-5 ezer migráns mégsem hajlandó távozni.
3: Időjárás.
4: Ma is elérjük a 40 fokot. Késő délután az időnként megjelenő felhők ellenére is a tegnapihoz hasonló forróság lesz. Erős UVB sugárzással. Késő este is 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Hajnalban sem csökken 20 fok alá.
3: Közlekedés.
4: Ma napközben a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-es úton Ipolyszögnél, valamint Vácon a Gödöllői úton mérik az autósok sebességét.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
5: Megafon.
6: Nagyot szól.

0: Itt is vagyunk, jó rádiózást mindenkinek. Nagy Zoltánnal beszélgettünk az előbb az erőforrások fakasztójával, mégpedig az ügyben, hogy hát most az elmúlt napokban is eléggé komoly és látványos előrelépéseket tett az ő vadász területén, birtokán, kis erdejében, Magyar Nándor környékén, és ugye 47 forrásnál jár, amelyből nagyjából 43-at újraélesztett, és ugye az ő elmondása alapján itt kéne kezdeni akár országos szinten is, ugye több, nem tudom, más országban való barát vadásszal is ugye beszél erről, és ott is hasonlóak az indulások, itt olyan kis vadász sztorikon belül. Úgy vallja, hogy akkor ezeket a forrásokat kell először elindítani, mert innen indul ki minden, kispatak, csermelyecske, vízgyűjtő, nagy folyó, tehát innen induljunk el, és ugye ezt szeretné, hogyha akár felsőbb hangok is meghalnák.
1: Én abszolút team Nagy Zoli vagyok, mert ahogy nyilván abszolút nem vagyok ennek a vízügynek a szakembere, de én pont ezt vallom valahogy, én ezt szoktam mondani, hogy nekem is oké, asszály van, nem tudom én, de télen annyi vízünk volt, annyi csapadék volt, annyi hó volt, szóval egyszerűen nekem valahogy nekem sem fér össze ez, tehát én is ebben a Zolival értenék inkább egyet, hogy inkább az lehet, hogy eltömődik.
0: Igen,
1: vagy...
0: mert ugye ő azt mondta, jól mondod, hogy azt mondta a Zoli az előbb, hogy itt olyan forrásokról van szó, amelyeknek nincsen köze a csapadékhoz.
1: Így.
0: Tehát ugye nyilván most itt van 47 forrást újraélesztett, most az elmúlt napokban 5-6-ot, és fölmerül a kérdés, akkor hogy lehet ez, hogyha nem esett az eső már nagyjából hónapok óta, és ugye adja magát a választ, hogy semmi köze nincs ahhoz, hogy leesik a csapadékhoz, hanem ugye ezek akkor rétegvizek, vagy lenti mélyebb fekvésű történetek, és ugye olyan érdekes, hogy elmondta azt, hogy voltak itt nagyon nagy esőzések még ugye 2023 környékén, amikor januárban, meg májusban leesett.
1: Hát ott nem volt
0: 150 mm eső, igen, és gyakorlatilag beiszapodott, és a sok esőtől eltömődtek a források. Ugye ő ezt mondta, és ilyentől kezdve ezeket most megint elkezdi.
1: Igen, és ez nekem valahogy annyira megállja a helyét, mert hogy oké, nyilván tehát ne vádoljanak minket azzal, azt tudjuk jól, ha nagyon nagy asszály van, és 40 fok, és nem esik az eső, akkor a talaj felső rétegezett száraz, értem. De hogy hosszabb távon az, hogy most ennyire kifogjon minden, és világszinten, legalábbis nálunk országszinten, igen, vízmegvonás, meg ez, meg az, tehát ez nem indokolt, szerintem sem így érzésre. Tehát, hogy én abszolút ebbe legalább hallgassák meg, legalább, ha valaki egy segítő jobbot ad, én legalábbis úgy lennék vele, na, gyere öreg, mondd el.
0: Igen, mert mindig az ilyen különutasokat csesztetik, nem?
1: Mm-hmm.
0: Tehát, hogy itt van az ember, csinálja föl, aki ezeket a forrásokat, meg és akkor ezért jönnek már, hogy a megoldók, hogy hát ne, mert az akkor ott az túl sok lesz a víz, ott az a kis tavacska, akkor az
1: ja, hát akkor kell. Találjuk már ki most, hogy akkor túl sok, vagy túl kevés, semmelyik nem jó, szóval én is azt gondolom, hogy...
0: Az elmúlt napokban, már hetekben azért, tehát hogy ha csak ezt veszed, hogy vízgazdálkodás vagy azt, én egyébként nem is nézek az esőjogi oldalt. Tehát akkora ökörségek vannak, hogy ezt
1: ritkán.
0: Tegnap is átbeszéltük, hogy egyszerűen egy átlag ember nem tud igazságot tenni, hogy most mi az igaz, meg mi nem, mert hogy mindenki már vízügyi szakember lett, meg tájépítés.
1: A foci szakemberekből már vízügyi szakemberek is lettek.
0: És akkor hallod a kocsmában, hogy elkezdenek egymással ugatni az emberek, hogy fogalmunk sincs semmiről, mindenki osztja azt. Tehát, hogy én nélkül nem is olvasom ezeket, mert úgy, hogy azért nekem van egy környezetmenő diplomám, tehát azért mondjuk...
1: Még azért lehet, hogy közöd is lehetne
0: hozzá. Egy pici
1: hozzá
0: azért, hogy van hozzá közöm, mert azért volt, nem tudom én, két év vízgazdálkodás, meg nem tudom.
1: Ami valami, én abból nagyon keveset tanultam.
0: Valami azért, hogy csúra csepent, még maradjunk annyiban, de ezért se, de ez véget sem nézem, tehát iszonyat, hogy ezt hogy lehet...
1: Nem, de jó, mondjuk a közösségi média, tehát én nem tudom, én, hogyha bármilyen vélemény nyilvánításra ránézek, teljesen mindegy, milyen témakör, pozitívat 1%.
0: Igen.
1: Tehát inkább ott erről a becsmérlő, káráló.
0: Tegnap erről beszéltünk. Igen, úgyhogy a különösökat mindenki szidják. Én, tehát, hogyha itt vagyunk 2026-ban, 41, meg 42 fokok vannak, nem tudom mennyi, és itt van egy ember, egy vadász, aki a saját telkén, a saját vadászterületén fölpattintja a forrásokat, és ez valakinek nem tetszik.
1: Akkor Tím Nagy Zoltán, tartunk? Én kimennék vele, nekem megmutathatná
0: na, jó,
1: a forrásokat.
0: Hát, vadászférjed, menjetek egy kört az
1: Igen, nagyon szívesen.
0: Na, ennyi.

0: Kéri, hogy maradjál.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
5: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
6: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
7: Tessék, CH Klíma.
8: CH Klíma.
7: Igen, CH Klíma.
8: CH Klíma.
9: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CH Klíma.hu. CH Klíma.hu.
10: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
11: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
13: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
14: Éld át ezt az igaz történetet.
15: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
14: A legenda mögött.
13: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
16: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
14: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
11: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
17: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: Valami nagy érkezik a mozikba.
19: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Felkészültünk!
20: Merélem készültünk fel!
18: Idén!
20: Futár!
19: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
20: Futár! Én futok! De boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem megy!
18: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
3: Reklámot hallottak.
21: 9 óra van.
3: Itt a Megafon.
22: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Nem öntözhetik a közterületi fákat a Váci Városfejlesztő Kft. Munkatársai, a vízkorlátozás miatt megtiltották a zöld felületek itatását. A Városüzemeltetési Társaság csak az utak pormentesítését és karbantartását végezheti el. Azt is reggel 6 és 13 óra között. A munkatársak számára kötelező óránkénti szüneteket írtak elő. Jelenleg szegélyépítéseket és a kőszórásos utak karbantartását végzik a belvárosi utcán. Dedinszky Gyula csoportvezető elmondta, fontos, hogy az extrém időjárás ellenére is folyamatos maradjon a városüzemeltetés. Ezért alkalmazkodnak a helyzethez, és nem csak a munkaidő átszervezésével, hanem a munkatársak egészségéről való gondoskodással is megpróbálják tartani a munkatervet. Kiemelte, kollégáik számára hideg védőitalt, ivóvizet és szódát adnak szükség szerint. 2 év után a kormányhivatal közbenjárására sikerült kinevezni alpolgármestert Rétságon. Nógrád vármegye legkisebb városában a helyi képviselők nem voltak képesek dönteni arról, hogy kié legyen a tisztség. A jog alapján minden esetben a polgármester javaslatáról kellett dönteni, azonban minden alkalommal elutasították azt. A szabályok értelmében a kialakult helyzetben már kormányhivatali intézkedés alapján mégis a polgármester által javasolt Jávorka János kapta meg az alpolgármesteri feladatkört. Így 2 év vita után sikerült megoldani a kényessé vált ügyet. Vélhetően a Duna alacsony vízállása miatt egy 500 kg-os bombát találtak Kisorosziban a sziget csúcsnál, írják a település honlapján. A tűzszerészek hatástalanították a robbanó szerkezetet. A Duna alacsony vízállása több érdekességet is közelebb hozott a felszínhez. A Szabadsághíd lábainál például láthatóvá váltak az egykori Ferenc József híd maradványai. Rendkívül méltatlan helyzetbe hozta a közmédia a társaság frissen kinevezett főszerkesztőjét, akinek a híradó gondozása lett volna a feladata. Az állami média még aznap visszavonta a szerződést, mert Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook kommentben azt a megjegyzést fűzte a kinevezésről szóló bejelentéshez, hogy nem hinném. A miniszterelnök rövid reakciója után a közmédia szerződést bontott Hajdú Gáborral. Az érintett tegnap úgy nyilatkozott, hogy soha nem vett részt propaganda műsorok készítésében. Ellentétben némelyekkel, akik most fennhangon őt vádolják ezzel. Rendkívül méltatlan és megalázó helyzetbe hozott a közmédia új vezetése, mert hogy ugyanazzal az indokkal, amellyel felkértek erre a megtisztelő munkára, 24 órán belül el is távolítottak, mondta.
0: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
0: Minden, ami klíma.
21: Időjárás.
0: Időjárás.
22: Ma is elérjük a 40 fokot. Késő délután az időnként megjelenő felhők ellenére is a tegnapihoz hasonló forróság lesz. Erős UVB sugárzással. Késő este is 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Hajnalban sem csökken 20 fok alá.
23: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
24: Nyékiautóház.hu.
25: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. Malomautóház.hu.
26: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője.
27: Otis.hu. Közlekedés.
22: Közlekedés. Ma napközben a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-es úton Ipolyszögnél, valamint Vácon a Gödöllői úton mérik az autósok sebességét.
28: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
29: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
30: És most indítjuk a napot. Start menü.
31: Start menü.
30: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
28: Megafon.
31: Nagyot szól.
32: 9 óra múlt 3 perce, jó reggelt mindenkinek, hello!
4: Jó reggelt mindenkinek, na, szia Ádám!
32: Tartsunk ki még ma, vagyis ma már jön valami.
4: Hát tartsunk ki tovább is,
32: igen,
4: azért.
32: Most már föl tudunk is szuszanni, hogy igen. Igen. Tehát, hogy
4: néhány gyerekek, fokot lejjebb adhatunk,
32: igen,
4: talán.
32: Igen, úgy tűnik, hogy ez úgy lesz, úgyhogy veletek vagyunk, az a lényeg. És hát Varga Bíró Tamás is veletek lesz, mert hogy a Megaslágerek után jön majd.
4: Tudjuk, hogy mivel szórakoztat majd minket.
32: Klasszik.
4: Klasszik
32: lesz. Minden lesz. Ettől kell tartani.
4: Szerintem ott nálam mindig lehet tartani egy kicsit.
32: Ez így van, úgyhogy...
4: De ez a jó benne.
32: Párdal is kiderül, hogy mit az nekünk Tamás.

0: Nézzük akkor, hogy mi történik itt. Ezt pattintottuk fel, miközben ti még meg a slágereket hallottatok. Hát ez megnézzük, hogy mi történik itt, mert hogy kék halál van. Varga Bíró Tamás pedig itt van.
1: Jó reggelt. Tónál a tópartokon. Jó reggelt neked, és mindenkinek, aki minket hallgat. Van egy LiDAR nevű lézeres távolságmérő szenzor. Ezt autókba építik bele. És vannak a nők, akik nagyon jó új autókat szoktak videózni. És vannak az nagyon jó új autók gazdái. Ezek vigyázzanak, ugyanis ez a rendszer képes tönkretenni a lézer által a telefonnak az optikáját, és ezáltal mondjuk az egész telefont. Képzeld el. Már ez sincs. A régi gépek, Smena, meg ezekkel, még lehetett nyugati kocsit fényképezni, semmi bajod nem lett. Most még már olyan kütyű van benne, lézeres, hogy tönkreteszi a még a legújabb mobilodat is.
0: Ennyi. De gondolom, ezek ilyen nagyon prémium márkás, nagyon prémium árkategóriás
1: közép.
0: Gépek.
1: Sajnos közép, igen. És ugye azt mondják, hogy természetesen az emberi szemre teljesen ártalmatlan. Érted? Kisüti a mobilodnak a kamera, a lencsét, érted? Kacájsz lencsét, így kisüti, hallod, mint a Obi-Wan Kenobi-nak a, milyen színű kék kardja, vagy nem tudom milyen. De a szám, az teljesen ártalmatlan a szemre. Csak a falat üti át, a betonfalat, hallod? Ott jó. Lesz egy hatalmas nagy ember nagyságújuk, mint egy szalma bálat. Igen. Igen. Mobilos szakértőkönyvünket azt mondják, hogy hasonló okokból nem túl okos dolog lézersókat videózni mobiltelefonnal. Uh-huh. Ott is előfordulhat. Igen. Igen. A delfin agya kb. Kétszer barázdáltabb, mint az emberi. Ez már egy másik hír, tehát nincs köze a
0: lézer?
1: A lézerhez, nincsen köze, de én csak annyit mondok, hogy hát viszlát is köz a halakat. Ugye, igen. Tehát ezt már Douglas Adams régóta sejtette és meg is írta, hogy valószínűleg a delfinek értelmesebbek. A delfinek egyébként már csak azért is valószínűleg értelmesebbek nálunk, mert erre a mocskos sárgolyóra, ami itt történik, háborúk és áskálódások is, és ilyenek nem hajlandók kijönni. Ők jól vannak ott a vízben. Köszönjük szépen, jól vannak.
0: Bár lehet, hogy volt az, hogy rájuk tesznek ilyen bombákat, és akkor jából B-be
1: vinni volt. Hogy ilyen... Klasszikus művetséged lenne, ugye nyilván, ami nincs.
0: Ez urbán legend volt.
1: Nem, ez megtörtént, de a fikcióba is átlépett. Robert Merle, francia író révén, aki az állati elmékben erről ír. Igen.
0: Csak amire jelent, hogy valami ilyesmit
1: igen, csináltak. Kérlek szépen tenger alatt járókat szerettek volna ezekkel megsemmisíteni, és hát semmisítettek is meg. A kis fejecskéjükre, vagy az oldalacskájukra tapadó aknákat szereltek. Uh-huh. Nagyon egyszerű dolog volt, megtanították neki, hogy ott van az a azt kell oda ment szegényként, hát azt nem tudta, ugye, hogy ő rá fog tapadni, lesz, és utána igen. Felrobban. De ugye ezt nem mondták meg neki, de végül is ez volt. Igen.

0: Emlékezzünk meg ebben a pillanatban Thomas Andrew Lehrer, amerikai énekes és dalszerzőről, kinek nevéhez két dolog is fűződik, a híres neves periódusos rendszerdal, az Amerikában nagyon ismert, agymenőkből ismeri esetleg, aki, igen, ez az egyik, tehát ő szerezte ennek a zenéjét, és ő, hát Mengeleivel együtt ő írta a szövegét, ugye?
1: Igen.
0: Valamint ő találta fel az 50-es években a modern zselés shotot.
1: Zselés shot?
0: Igen. Zselé, ami tömény.
1: Oh.
0: Igen, mert ugyanis ezt azért találta fel, hogy egyetemének, a Harvardnak a bulijaira alkohol tudjon becsempészni. Aha. És azt mondta, hogy ez csak zselé. Viszki volt, konyak volt, érted?
1: Zselében.
0: Igen, zselében. Igen. Amúgy rengeteg slágert írt, és amilyen mocsok volt, hogy a halála előtt az összeset szabad felhasználásúvá tette. Nagyon bírom. Ezt nagyon bírom. Ja, és egyébként évekig, sőt évtizedekig matematikát tanított az MIT-n. Ami ever a világ öt legjobb iskolái között van számon tartva, nagyon sok évben az első. Ugye az MIT?
1: Igen.
0: Bár ugye az említett agymenőkből Sheldon Cooper ugye azt mondja Horowitznak, akinek még doktorátusa sincs, hogy hát az MIT az olyan, mint egy kollégium. Tehát az nem, szakiskola. Ugye? Iszi az MIT. Szóval ilyen emberek voltak akkoriban Amerikában, ugye ez az 50-es évek, hogy de énekes, dalszerző, egyébként humorista, nem mellesleg az MIT-n matek tanár.
1: Szép is ez.
0: És akkor jönnek az új, vonnék egy kis párhuzamot, jönnek az új influencerek, tiktokerek, stb., akik azt mondják, hogy szerzek dalt, vagy vagyok humorista, de nincs meg a kellő elmebeli értelmi tartalom bennük. Mert nem tudnak annyit a világ dolgairól, hogy humorosan tudják közölni, ironikusan tudják azt közölni, illetve életükben nem tanultak sem szolfést, sem zeneelméletet, sem semmit. És akkor ők így. Na, de a világ egyik legnagyobb kérdése, ugye nyilván te is odahoz a sokat töprengtél rajta, mert elég méretes a tiéd, és nem csak az enyém, hogy az vajon mire való az embernek az orra, a külső orra? Uh-huh. Az mire való? Minek ez? Na, mire? Kérem szépen, az embernek a külső orr szerkezete a víz megőrzésének elősegítésére fejlődött ki.
1: És pedig?
0: A külső orr lehetővé teszi, hogy a kilélegzett vízgőz lecsapódjon a kis szőröcskéken, majd visszaszívódjon a véráramba. Ezáltal kevesebb vizet veszítünk, ugye? Szóval Voldemort nagyúrnak nincs nagy vízigénye. Azt mondta, hogy Harry Potter maraton tartunk?
1: Lilával? Mondtad, hogy mi volt? De igen, mondtad.
0: Igen.
1: Tart még mindig? Vagy tartottatok? Vagy az
0: hát mindig megszakadt, de igen. Igen. És most hamarosan jön a sorozat is.
1: Igen.
0: Hát, vegyes érzésekkel várom, aztán majd meglátjuk. Lehet, hogy rossz lesz.
1: Lehet.
0: De az is lehet, hogy borzalmas, érted? De lehet, hogy csak rossz. Igen.
1: Most kikezdték a...
0: Na, mi csodát?
1: Ugye lesz egy új Gyűrűk Ura film.
0: Az is lesz.
1: Igen.
0: Úristen.
1: A Gollamról fog szólni.
0: A Gollamról fog szólni.
1: Igen, meg de körülötte lévő, tehát visszajön Gandalf.
0: De a Gollamnak az eredet története?
1: Nagyjából igen.
0: Minek? Mi szükség van rá? Ott van a filmben.
1: Aki játsza,
0: igen,
1: az is rendezi, tehát csak az bagázs lesz, ők körülötte. És annyi csak, hogy már most kikezdnek őket, mert nincsen benne afroamerikai a castingből.
0: Édes Isten, de ki rendezi?
1: Tehát, most hogy hívják, aki a Gollamot játszotta a filmben?
0: Ő rendezi?
1: Igen. És ő játszott, hogy ő megint Gollamot.
0: Akkor már gondolom, hogy kinek az ötlete volt.
1: Igen, hát nem tudom, hogy benne van egyébként, mennyire van benne.
0: De megvan az eredet története. Tehát megvan az eredet története, tehát talán a Hobbitnak az egyik részében. Megvan, hogy született Gollam.
1: Ja, nem, az a gyűrűk az urában volt. Igen, gyűrűk, mikor a tóban ott
0: izélnek. A tóban, igen, hogy megtalálja a ketten horgászva.
1: De amikor, nem is tudom, hogy mondja, akkor az a rész van, amikor Aragorn próbálja meg a gyűrűt megtalálni, és közben akkor Gollumnál, vagy mit, de valami ilyesmilyen köztes rész lesz. Igen. De ugye a félbagázs, aki eddig volt a Peter Jackson félben, az már ott van, és már most ment a izé, hogy miért is benne.
0: És ez kiírta? Hát biztos, hogy nem Tolkien, ugye?
1: Ja, nem, a kettő közti. Tehát ugye...
0: Ez megvan történetben?
1: Szerintem, hogy úgy olvastam, hogy a három gyűrűkora könyv valamelyikében, hogy ott mindig van foglalkozva Gollummal,
0: ja, hogy
1: és akkor
0: van,
1: ezt összefogja ezt így a...
0: Igen. Jó.
1: Így a
0: hát azt mondom, hogy most veszítettük el a hallgatóink felét, úgyhogy
1: nem, én kíváncsi vagyok. Kanál.
0: Én is kíváncsi vagyok egyébként, de ez a visszafele számlálás esete. Ha minden valaha élt ember, kb. 117 milliárd ember ért eddig a Földön. Részt venne egy kőpapírolló kieséses versenyben, a győztesnek csupán 37 egymást követő győzelemre lenne szüksége. Uh-huh. Ez a visszafele számlálás, tudod, a sakk meg a búzaszemek a táblán. Uh-huh. 117 milliárd ember élt eddig a Földön. És 37
1: szép
0: ez verseny elég lenne. Ez. Azért nem értem a matematikát, mert felfoghatatlan.
1: Én ezt a műszaki egyetemen megtapasztaltam első kézből.
0: Én már a 8-as szorzó táblán. Tényleg? Hogy felfoghatatlan?
1: Tehát ott, amikor
0: hogy
1: már megyünk a végtelen, és adjunk össze egy végtelenbe menő sorozatokat, tehát az már nicsei magasság volt, nem a matematika, és az még csak az első fél év volt.
0: Na
1: jó.
0: Na kérem szépen.
1: Folytatásra holnap elvileg következik.
0: Alig várom, szia.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Nem öntözhetik a közterületi fákat a Váci Városfejlesztő Kft. Munkatársai, a vízkorlátozás miatt megtiltották a zöld felületek itatását. A Városüzemeltetési Társaság csak az utak pormentesítését és karbantartását végezheti el. Azt is reggel 6 és 13 óra között. A munkatársak számára kötelező óránkénti szüneteket írtak elő. Jelenleg szegélyépítéseket és a kőszórásos utak karbantartását végzik a Belvárosi utcán. Dedinszky Gyula csoportvezető elmondta, fontos, hogy az extrém időjárás ellenére is folyamatos maradjon a városüzemeltetés. Ezért alkalmazkodnak a helyzethez, és nem csak a munkaidő átszervezésével, hanem a munkatársak egészségéről való gondoskodással is megpróbálják tartani a munkatervet. Kiemelte, kollégáik számára hideg védőitalt, ivóvizet és szódát adnak szükség szerint. Két év után a kormányhivatal közbenjárására sikerült kinevezni alpolgármestert Rétságon. Nógrád vármegye legkisebb városában a helyi képviselők nem voltak képesek dönteni arról, hogy kié legyen a tisztség. A jog alapján minden esetben a polgármester javaslatáról kellett dönteni, azonban minden alkalommal elutasították azt. A szabályok értelmében a kialakult helyzetben már kormányhivatali intézkedés alapján mégis a polgármester által javasolt Jávorka János kapta meg az alpolgármesteri feladatkört. Így két év vita után sikerült megoldani a kényessé vált ügyet. Vélhetően a Duna alacsony vízállása miatt egy 500 kg-os bombát találtak Kisorossziban a Sziget csúcsnál, írják a település honlapján. A tűzszerészek hatástalanították a robbanó szerkezetet. A Duna alacsony vízállása több érdekességet is közelebb hozott a felszínhez. A Szabadsághíd lábainál például láthatóvá váltak az egykori Ferenc József híd maradványai. Rendkívül méltatlan helyzetbe hozta a közmédia társaság frissen kinevezett főszerkesztőjét, akinek a híradó gondozása lett volna a feladata. Az állami média még aznap visszavonta a szerződést, mert Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook kommentben azt a megjegyzést fűzte a kinevezésről szóló bejelentéshez, hogy nem hinném. A miniszterelnök rövid reakciója után a közmédia szerződés bontott Hajdú Gáborral. Az érintett tegnap úgy nyilatkozott, hogy soha nem vett részt propaganda műsorok készítésében. Ellentétben némelyekkel, akik most fennhangon őt vádolják ezzel. Rendkívül méltatlan és megalázó helyzetbe hozott a közmédia új vezetése, mert hogy ugyanazzal az indokkal, amellyel felkértek erre a megtisztelő munkára, 24 órán belül el is távolítottak, mondta.
2: Időjárás.
3: Időjárás.
4: Ma is elérjük a 40 fokot. Késő délután az időnként megjelenő felhők ellenére is a tegnapihoz hasonló forróság lesz. Erős UVB-sugárzással. Késő este is 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Hajnalban sem csökken 20 fok alá.
3: Közlekedés.
4: Ma napközben a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-es úton Ipolyszögnél, valamint Vácon a Gödöllői úton mérik az autósok sebességét.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Passziánsz. Passziánsz.
1: Itt a vége már, kedves hallgatók. Nektek is, meg Nórinak is mondom, hogy ez a 2536. volt.
2: Milyen rég beszéltünk róla.
1: Na, számisztika.
2: 2536. 8. 7. Már közepes. Közepes.
1: Oké. Okay. Hogy is volt? Emlékszem rám, és mi kiszámoltatjuk egyébként, mert te voltál az, hogy most az mennyi ideje vagyunk itt a stúdióban egy húzamban? Az olyan érdekes, hogy ez 2000...
2: Az igen, nagyon sok volt.
1: Igen, ez most a 2500, hogy vagyunk, 36-ot megszorozzuk 4 órával, ugye?
2: Így
1: mert brutto itt vagyunk 4-gyel. Igen, azt akkor megszorozzuk, akkor az 10.144 óra.
2: Óra.
1: És akkor az hány év? Ugye? Vagy valami ilyesmit?
2: Abban is kiad, így van, évben is.
1: Hogy mennyi volt. Hol tartunk most?
2: Pedig az tök jó volt az a statisztika,
1: igen,
2: de mindjárt megtaláljuk.
1: Én sem emlékszem rá, hogy az hogy volt. Tehát, hogy 422, igen, tehát mint hogyha években nagyjából 1 év és 2 hónap. Mint igen, hogyha 1 évig és 2 hónapig itt ültünk volna. Ott tartunk most.
2: Úristen, de azért ebbe így belegondolni egy ilyen non-stop hirtelen igen, egy év.
1: Igen. Nem csak néha így ezekkel egy jó szembesülni. Most ezt nem tudtad, azt nekünk ugye mutattál mondok, amikor 2500
2: volt. De durva.
1: Na jó van, köszönünk, mert hogy jön René, egészen de jó, után 4-ig jön a kirakat, úgyhogy hallgassátok őt is, és akkor ha már ma a víz volt a téma, legyen egy ilyen kis vizes fikcsink a végére, Nóri.
2: Egy óriási nagyon jót találtunk. Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye.
1: És ez ugye a csörtére is igaz, amiket itt minden, meg ugye mindenre.
2: Ezt vegye tudomásunk.
1: Ez több rétegű, mint a Shrekben a hagyma. Ezzel lehet gondolkodni. Na jól van, köszönünk minden, taps nektek!
2: Legyen szép napotok!
1: Szevasztok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
4: Reklám.
5: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád, a Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
6: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
7: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
6: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
7: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
6: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
4: Reklámot hallottak.
8: 10 óra van.
4: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Eladja a 7 éve működő elektromos helyjárati buszt Salgótarján. Az önkormányzat nevében Krejcsi Bálint beszélt arról a városi közgyűlésben, hogy a 2019 tavaszán vásárolt, Komáromban készült BYD márkájú buszról nincsenek jó tapasztalataik. Továbbá az alkatrész ellátottsága és ezáltal a szervizelés sem felel meg. Úgy fogalmazott, a karbantartás kifejezetten időigényes és jelentős anyagi ráfordítást igényel. Ezért úgy döntöttek, hogy a busz felújítása helyett inkább eladják azt. A májusban közzétett hirdetésre Tatabányáról jelentkeztek, és 40 millió forintért viszik el a hozzátartozó töltőállomással együtt. Ez áll az önkormányzat előterjesztésében. A közgyűlési képviselők hozzászólás és kérdés nélkül 10 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadták a javaslatot. Az e-busz forgalomba állásakor egy feltöltéssel 250 kilométert volt képes megtenni. Salgótarján 145,5 millió forintért vásárolta. Felháborodást okozott Rétságon, amikor kiderült, hogy egy üzletlánc telepedne le a városban. Ugyanis az a kisvállalkozókat lehetetleníteni el. Erről egy másik falu polgármestere beszélt érintettsége okán. Nógrád község vezetője azt mondta, egy helyi vállalkozó beruházásában épülne fel Rétság közelében az ipari park szomszédságában egy bevásárlóközpont. Ehhez kéri a település támogató nyilatkozatát a vállalkozó. Dávid Barbara polgármester közölte, nem támogatja az építkezést, mert szerinte is veszélyt jelent a helyi vállalkozókra egy nagyobb méretű bolt nyitása. A községben 2 élelmiszerüzlet és egy virágkereskedő is működik. Rétságon évek óta közéleti téma egy megépítendő nagyáruház. A nyilvánosságban viszont eddig sohasem jelent meg a szándékot ellenző vélemény. Vélhetően a Duna alacsony vízállása miatt egy 500 kg-os bombát találtak Kisorossziban a sziget csúcsnál, írják a település honlapján. A tűzszerészek hatástalanították a robbanó szerkezetet. A Duna alacsony vízállása több érdekességet is közelebb hozott a felszínhez. A Szabadsághíd lábainál például láthatóvá váltak az egykori Ferenc József híd maradványai. Nem sikerült visszafogni az áramfogyasztást kedden. A kormány hiába kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a villannyal. A Mavir adatai szerint a kiemelt esti idősávban a magyar villamos energiarendszer terhelése meghaladta az előzetesen tervezett szintet. Az augusztus 4-i hitelesített bruttó csúcspont 19 órakor volt, 6624 megawatton. Miközben a bruttó rendszerterhelési terv 6574 megawatt volt, írja az economics.hu. Megjegyezve, ez lehet a magyarázata annak, hogy Magyar Péter miniszterelnök miért nem kommunikálta a keddi energiaspórolásról. Jelentések szerint hírszerzési források előre szóltak a spanyol kormánynak, migránsok tömege érkezhet az észak-afrikai Ceuta városába. Az afrikai földön fekvő spanyol városban még mindig több ezer migráns tartózkodik, akiket esetenként a lakosok próbálnak elzavarni. A múlt héten Marokkóból Ceutába behatolt több tízezer migráns érkezése az ismert törésvonalak mentén osztotta meg a politikusokat és a kommentelőket. A baloldaliak számára rasszista alapú hisztéria keltés folyik, nincs veszélyben Európa, hiszen mindenkit visszatereltek Marokkóba. Helyi jelentések szerint 3-5 ezer migráns mégsem hajlandó távozni.
3: Időjárás.
8: Ma is elérjük a 40 fokot. Késő délután az időnként megjelenő felhők ellenére is a tegnapihoz hasonló forróság lesz. Erős UVB sugárzással. Késő este is 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Hajnalban sem csökken 20 fok alá.
4: Közlekedés.
8: Ma napközben a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-es úton Ipolyszögnél, valamint Vácon a Gödöllői úton mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
5: Nagyot szól.
9: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, Rédei Reni a mikrofonnál. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, a nyár egyik legszebb magyar slágerével indulunk. Kohász Károly és Heinz Gábor, Minden kis bánatom. Egy dal, amely arról mesél, hogy a nehézségek ellenére mindig érdemes előre nézni, hiszen minden bánat egyszer elmúlik. És ha már a nyárról beszélünk, bár a hétvégi hidegfront némi felfrissülést hozhat majd, ez sajnos nem lesz tartós, a jövő hét elejétől ismét fokozódik a meleg, többfelé újra 35 fok felé emelkedik a hőmérséklet. Egyelőre még kérdéses, hogy ismét elérjük-e a 40 fokot, de a jelenlegi előrejelzések szerint 37-38 fokos csúcsértékekre van kilátás. Érdemes továbbra is sok folyadékot fogyasztani, vigyázzanak magukra, most pedig jöjjön Kohász Károly és Heinz Gábor felvétele, Minden kis bánatom itt a Megafonban.

grillezett spárga fűszeres olajjal a mai recept rovatban. A zöld spárgának nagyon jó íze van, a fűszeres olajjal pedig még jobb, érdemes kipróbálni, mondom a receptet. Hozzávalók, 1/2 kiló zöld spárga, a fűszeres olajhoz 1 deci olívaolaj, 3 gereszt zúzott fokhagyma, 2 teáskanál grill fűszerkeverék, só, bors, ételízesítő, 1/2 deci balzsamecet, bazsalikom, oregano, petrezselyem, majoránna és rozmarin. A spárgák fás végét vágjuk le, majd mossuk meg a zöldségeket. Grillezés előtt főzzük körülbelül 5 percig enyhén lobogó vízben, ettől ugyanis hamarabb megpuhul és megégni sem fog. Csepegtessük le és szárítsuk meg. Az olajat keverjük össze a fűszerekkel, a balzsamecettel, majd öntsük a spárgákra, helyezzük őket a forró grillre és grillezzük körülbelül 5-10 percig. Nagyon finom, érdemes kipróbálni. Ez volt a grillezett spárga fűszeres olajjal.

Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, különösen a mai ünnepelteknek. Szóljon a következő megasláger a mai névnaposoknak, a Bertáknak, a Bettináknak, a Gézáknak és a Csobánoknak, illetve mindazoknak, akik a mai napon augusztus 6-án születtek. A Berta német eredetű név, a Bert névelemet tartalmazó német női nevek önállósult becézője is, jelentése fényes és tündöklő, valamint híres. A Betta név nőjesítő képzővel való továbbképzése a Bettina, a Géza pedig régi magyar személynév, többek között Szent István király apjának, Géza fejedelemnek a neve, török eredetű méltóság név, jelentése herceg. A Csobán török magyar eredetű név, a Csabán név alakváltozata, szintén török eredetű méltóság név volt, jelentése pásztor és juhász. Kedves ünnepeltek, szóljon most önöknek a következő megasláger.

Hamarosan ebédidő jön, a menüajánló a kirakatban, Leszenye Hubert panzió. A mai ebéd francia leves, tyúkhúsleves, csirkemell fehér asszony modra, rizssel, hasábbal, salátával, sertés húsgombóc, paradicsom mártásban burgonyapürével, rántott gomba hasábbal, tartárral, grillezett camembert sajt, steak burgonyával és áfonyalekvárral, valamint rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Balas a gyarmat, Svejk vendéglő a mai ajánlat, erdei gyümölcsleves, csontleves, barbecue csirkecomb jászmirizssel, sertéskordonblő sült burgonyával és tartármártással. Ha pedig Széchenyben járnak, akkor keressék fel a Bársony vendéglőt, a mai menü ajánlat, gulyásleves, császármorzsa eperlekvárral, tejszínes csirkés, brokkolis, spagetti. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

Becsüld meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, idén én is hibázom. Yeah, vegyél mély levegőt. Engedd el a múltat, ne aggódj a jövő felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül, amint

0: hírakat a műsor, amiben minden benne van. Programajánlóval folytatjuk. Ha szeretik a hamisítatlan magyar rockzenét, akkor érdemes már most beírni a naptárba a szombat estét. A Bánki nyár 2026 rendezvény sorozat egyik legjobban várt fellépője érkezik a Bánki tó partjára. Augusztus 8-án ismét színpadra áll a Tankcsapda. A debreceni rock trió nem először koncertezik Bánkon, az elmúlt években már többször is hatalmas bulit csináltak a vízi színpadon, és minden alkalommal teltház közeli közönség fogadta őket. A különleges tóparti helyszín és a Tankcsapda energikus koncertjei mindig emlékezetes estét ígérnek. A zenekarnak idén sincs oka visszafogni magát, a rajongók biztosan számíthatnak a legismertebb slágerekre, így felcsendülhet többek között a Mennyország turiszt, a Legjobb méreg, a Rokka nevem, vagy az Egyszerű dal is. A több mint 35 éve működő együttes ma is a magyar rockzene egyik legnépszerűbb zenekara, koncertjeik pedig rendre hatalmas hangulatban telnek. A kapunyitás szombaton este 7 órakor lesz, a Tankcsapda pedig várhatóan 8:30-kor lép a Bánki tó vízi színpadára. Ha tehát egy igazán pörgős nyári estére vágynak, ahol a rockzene találkozik a Bánki tó különleges hangulatával, akkor irány Bánk szombaton. A Bánki nyár 2026 egyik kiemelt koncertje garantáltan felejthetetlen élményt kínál minden Tankcsapda rajongónak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Hé, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett!
2: Reklámot hallottak!
0: 11 óra van!
2: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni.
7: Hírek.
6: Nem sikerült visszafogni az áramfogyasztást kedden. A kormány hiába kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a villannyal. A Mavir adatai szerint a kiemelt esti idősávban a magyar villamos energiarendszer terhelése meghaladta az előzetesen tervezett szintet. Az augusztus 4-i hitelesített bruttó csúcspont 19 órakor volt, 6624 megawatton. Miközben a bruttó rendszerterhelési terv 6574 megawatt volt, írja az economics.hu. Megjegyezve, ez lehet a magyarázata annak, hogy Magyar Péter miniszterelnök miért nem kommunikálta a keddi energiaspórolásról. Tragikus baleset történt a fővárosban. Egy 17 éves fiú életét vesztette. Egy 16 éves lány pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett, miután felmásztak egy álló tehervagon tetejére a Budafok-Háros vasútállomáson. A fiatalokat a felső vezetékből érkező 25 ezer voltos nagy feszültségű áram érte. A tragédia körülményeiről az első információk szerint a helyszínen tartózkodó harmadik társuk, egy szintén 16 éves lány adott tájékoztatást. Aki a földön maradt, így őt fizikai sérülés nem ért. Azonban a látottak hatására sokkos állapotba került, ezért a mentőkórházba szállították. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a kiérkező egységek a 17 éves fiút már csak holtan találhatták meg. A 16 éves lány testfelületének mintegy 70%-a megégett. Őt a mentősök fájdalomcsillapítást és altatást követően kritikus állapotban szállították be az égészcentrumba. A balesetet egy éppen elhaladó vonat utasai vették észre, akik a tehervagon tetején lángoló testet láttak és azonnal riasztották a hatóságokat. Megdőlt a napi meleg rekord a Dunakanyarhoz közeli szlovákiai Garamkövesden. Tegnap 41,3 fokot mértek. Erről a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet szóvivője számolt be. Egyúttal azonban kiemelte, hogy az adatok egyelőre operatív jellegűek és ellenőrzésre várnak. A legutóbb június 30-án dőlt meg az abszolút meleg rekord, amikor is 41,2 fokot mértek Garamkövesden. Azóta bár több helyi hőmérsékleti rekord meghaladására sor került, szerdán pedig országos szinten is kiemelkedően meleg volt, de az abszolút rekordot sehol sem ugrotta meg a hőség, egészen eddig. Agyonlőttek egy mexikói influencert, miközben éppen élőben jelentkezett be a TikTokon egy gyors étterem elől Mexikóban. Éppen a barátaival kezdett élőzni, amikor egy motoron két férfi hajtott oda hozzájuk, és az egyikük agyonlőtte, írja a BBC. A támadók aztán elmenekültek. Az influencernek több mint 500 000 követője volt a TikTokon, ahová főleg vicces videókat töltött fel. Instagram fiókján gyakran osztott meg képeket utazásairól és éjszakai bulizásairól, illetve arról, ahogy luxus autók előtt pózol. Az egyik bejegyzésében egy korábban agyonlőtt véleményvezér sírjánál látható. Elképzelhető, hogy ez keltette fel az egyik banda figyelmét. Vélhetően leszámolásról van szó, közölte a BBC.
1: Időjárás.
2: Időjárás.
6: Ma is elérjük a 40 fokot. Késő délután az időnként megjelenő felhők ellenére is a tegnapihoz hasonló forróság lesz. Erős UVB sugárzással. Késő este is 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Hajnalban sem csökken 20 fok alá.
4: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
2: Közlekedés.
6: Ma napközben a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-es úton Ipolyszögnél, valamint Vácon a Gödöllői úton mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
4: Nagyot szól.
0: Indul az újabb óra programajánlóval, folytatjuk a kirakatot. Ha még nem tudják, hogy mivel töltsék a péntek délutánt, érdemes bánkra látogatni. Egész nyáron változatos kulturális programok várják az érdeklődőket a Bánki Nyár 2026 rendezvény sorozat keretében. Koncertek, színházi előadások, családi programok és szabadtéri események váltják egymást a festői Bánkitó partján. A következő ingyenes program elsősorban a gyerekes családoknak szól. Augusztus 7-én pénteken délután 5 órától a vízi színpadon lép fel a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a Sárkány Mese című zenés-táncos mesejátékkal. Az 50 perces előadás a magyar népmesék, népdalok és néptáncok varázslatos világába kalauzolja a közönséget. A történetben három szegény legény indul kalandra, de feltűnik egy táncoló csacsi, egy gonosz boszorkány, egy háromfejű sárkány, egy kedves erdei manó, és természetesen egy király kisasszony is. A humoros és látványos produkció nem csak szórakoztat, hanem a kitartás, a bátorság és a jóság fontosságát is megmutatja. A szervezők minden korosztályt szeretettel várnak, a belépés pedig teljesen ingyenes. Ha szeretnének egy kellemes nyári délutánt eltölteni a Bánkitó partján, miközben egy színvonalas családi előadást is megnézhetnek, akkor pénteken délután 5 órától irány Bánk, ahol a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Sárkány Mese című előadása várja a közönséget a Bánki Nyár 2026 rendezvény sorozat következő állomásán.

0: Megafon. Megafon.
1: Ez a kép kicsit hasonlít rád, mielőtt alfában hagytad a romantikát, mielőtt törölni kezdted sejtről sejtre a tested.

0: tetei vannak, az is lehetséges, hogy az igazság érzete most különösen tisztánlátóvá teszi, viszont éppen ezért ma még talán túl vehemensre sikeredne a megszólalása. Kedves Bika már éppen úgy gondolná, hogy minden a legnagyobb rendben van, ön és kedvese között, erre ő váratlanul előhozakodik egy régi sérelemmel. Ön úgy érzi, hogy ez most valami teljesen a hajánál előrángatott téma. Kedves ikrek, vigyázzon ma, hogy hogyan reagál le bizonyos helyzeteket, komoly veszteség érheti, ha rosszul válaszol egy kiélezett munkahelyi szituációra. Ami a rákot illeti, az utóbbi időben megszokta, hogy simán mennek a dolgai, azonban még egy ilyen sikersorozatot is megszakíthatnak néha-néha buktatók. Kedves oroszlán, uralkodó bolygója, ma a holddalál szemben, ez hagyományosan igazán tüzes és vehemens fényszög, ha bár ma olyan kicsit, mintha egy gardedám vagy egyenesen egy vén boszorkány felügyelete mellett kellene rendezvúznia. Nézzük a szüzet, uralkodó bolygója erős bolygót közelít, fáradhatatlannak és erősnek érzi magát, ráadásul azonban akaratosnak és tévedhetetlennek is mutatkozik, ez jó, ha önvezető és a kitartásával a beosztottainak is példát tud mutatni. Hamarosan folytatjuk a mérleggel, előtte zene.
1: Volt!

értelmetlenül aggodalmaskodik a munkáját illetően a mérleg, folytatjuk tovább napi horoszkóp rovatunkat. Folyamatosan nagyon kedvező visszajelzéseket kap, a kollégái és a főnökei is megbecsülik a mérleget. Ami a Skorpiót illeti, a mai konstelláció felhozhatja azokat a tudattalan tartalmakat, melyek mindeddig szerencsésen rejtve maradtak ön előtt. Könnyen lehet, hogy ma olyasmi jut a tudomás,

számára, amiről eddig maga sem akart hallani. Kedves Nyilas eddig hajlamos volt magát egy kicsit elaltatni bizonyos téren, mert úgy vélte, hogy valamivel nem kell foglalkoznia, mert az teljesen rendben van. Ezért érintheti ma különösen kellemetlenül egy bizonyos hír. Kedves Bak, a jegyében járó Plutó lassan elhagyja önt, és hatásait végre megszelidíti az immár önnel tartó nap. Ugyanakkor ez a hatás mégis egyszerre teheti önt szerelmessé, álmodozóvá és melankolikussá. Ami a vízöntőt illeti, a jegyét közelíti a Plutó, és megint harapósnak bizonyulhat, ezért aztán nem is csoda, hogy rögtön össze is veszik a párjával. Ráadásul mindez kora reggel történhetett, amikor a nagy rohanás miatt már nem volt idejük kibékülni. Érdemes kibékülni egymással. Végül pedig a halak, a tevés-vevés akkor esik önnek most jól igazán, ha látja az értelmét. Szívesen rendezkedik, pakolgat, tárgyal, jön, megy. Jól tud ma összekötő szerepet is játszani. Ez volt a napi horoszkóp, most pedig pörögnek a megaslágerek.

Hamarosan ebédidő jön, a menüajánló a kirakatban, Leszenye Hubert Panzió. A mai ebéd francia leves, tyúkhúsleves, csirkemell fehér asszony modra, rizssel, hasábbal, salátával, sertés húsgombóc, paradicsom mártásban burgonyapürével, rántott gomba hasábbal, tartárral, grillezett camembert sajt, steak burgonyával és áfonyalekvárral, valamint rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Balas a gyarmat, Svejk vendéglő a mai ajánlat, erdei gyümölcsleves, csontleves, barbecue csirkecomb jászmirizssel, sertéskordonblő sült burgonyával és tartármártással. Ha pedig Széchenyben járnak, akkor keressék fel a Bársony vendéglőt, a mai menü ajánlat, gulyásleves, császármorzsa eperlekvárral, tejszínes csirkés, brokkolis, spagetti. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
7: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
5: Éld át ezt az igaz történetet.
8: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
5: A legenda mögött.
7: Az állagsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
9: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
5: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
10: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Valami nagy érkezik a mozikba.
12: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Elkészültünk!
13: Erre nem készültünk fel!
11: Idén!
13: Futár!
12: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
13: Futár! Én futok, de boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem!
11: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
14: Dél van.
1: Itt a Megafon.
14: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 6-án. A mikrofonnál Szendi Hajni.
15: Hírek.
14: Nem öntözhetik a közterületi fákat a Váci Városfejlesztő Kft. Munkatársai, a vízkorlátozás miatt megtiltották a zöld felületek itatását. A Városüzemeltetési Társaság csak az utak pormentesítését és karbantartását végezheti el. Azt is reggel 6 és 13 óra között. A munkatársak számára kötelező óránkénti szüneteket írtak elő. Jelenleg szegélyépítéseket és a kőszórásos utak karbantartását végzik a belvárosi utcán. Dedinszky Gyula csoportvezető elmondta, fontos, hogy az extrém időjárás ellenére is folyamatos maradjon a városüzemeltetés. Ezért alkalmazkodnak a helyzethez, és nem csak a munkaidő átszervezésével, hanem a munkatársak egészségéről való gondoskodással is megpróbálják tartani a munkatervet. Kiemelte, kollégáik számára hideg védőitalt, ivóvizet és szódát adnak szükség szerint. Dedinszky Gyulát, a Váci Városfejlesztő Kft. Csoportvezetőjét hallják.
16: Bevezettük a csökkentett, illetve könnyített munkaidőt. Ez annyit jelent, hogy reggel 6 órai munkakezdés, délután 13 órakor fejezzük be. A dolgozóknak ki van adva utasításba, hogy óránként 10 percet pihenjenek, a munkát nyugodtan megszakíthatják, árnyékos lehetőleg hűvös helyen, töltsék el ezt a 10 percet. A cég biztosít számukra védőitalt, hideg vizet, illetve hideg szódavizet.
14: Eladja a 7 éve működő elektromos helyi járati buszt Salgótarján. Az önkormányzat nevében Krejcsi Bálint beszélt arról a városi közgyűlésben, hogy a 2019 tavaszán vásárolt Komáromban készült BYD márkájú buszról nincsenek jó tapasztalataik. Továbbá az alkatrész ellátottsága és ezáltal a szervizelés sem felel meg. Úgy fogalmazott, a karbantartás kifejezetten időigényes és jelentős anyagi ráfordítást igényel. Ezért úgy döntöttek, hogy a busz felújítása helyett inkább eladják azt. A májusban közzétett hirdetésre Tatabányáról jelentkeztek, és 40 millió forintért viszik el a hozzátartozó töltőállomással együtt. Ez áll az önkormányzat előterjesztésében. A közgyűlési képviselők hozzászólás és kérdés nélkül 10 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadták a javaslatot. Az e-busz forgalomba állásakor egy feltöltéssel 250 kilométert volt képes megtenni, Salgótarján 145,5 millió forintért vásárolta. Krejcsi Bálintot, a Salgótarjáni polgármestert hallják.
2: Az elmúlt évek üzemeltetési tapasztalatai alapján és az alkatrészek nem megfelelő ellátottsága miatt a jármű javítása kifejezetten időigényes, valamint mindezek várható költsége jelentős anyagi ráfordítást igényelne. Ezért a felújítás helyett az értékesítési eljárás megkísérlése mellett döntöttünk. Az e-buszt a töltőállomással 2026. május 13-a napján meghirdettük eladásra. A hirdetés alapján a T-buszt a Tabányai Közlekedési Kft. Nyújtott be hivatalos vételi ajánlatot 31 millió 800 000 forint plusz áfa összegbe.
14: Két év után a kormányhivatal közbenjárására sikerült kinevezni alpolgármestert Rétságon. Nógrád vármegye legkisebb városában a helyi képviselők nem voltak képesek dönteni arról, hogy kié legyen a tisztség. A jog alapján minden esetben a polgármester javaslatáról kellett dönteni, azonban minden alkalommal elutasították azt. A szabályok értelmében a kialakult helyzetben már kormányhivatali intézkedés alapján mégis a polgármester által javasolt Jávorka János kapta meg az alpolgármesteri feladatkört. Így két év vita után sikerült megoldani a kényessé vált ügyet. Felháborodást okozott Rétságon, amikor kiderült, hogy egy üzletlánc telepedne le a városban. Ugyanis az a kisvállalkozókat lehetetleníteni el. Erről egy másik falu polgármestere beszélt érintettsége okán. Nógrád község vezetője azt mondta, egy helyi vállalkozó beruházásában épülne fel Rétság közelében az ipari park szomszédságában egy bevásárlóközpont. Ehhez kéri a település támogató nyilatkozatát a vállalkozó. Dávid Barbara polgármester közölte, nem támogatja az építkezést, mert szerinte is veszélyt jelent a helyi vállalkozókra egy nagyobb méretű boltnyitása. A községben két élelmiszerüzlet és egy virágkereskedő is működik. Rétságon évek óta közéleti téma egy megépítendő nagyáruház. A nyilvánosságban viszont eddig sohasem jelent meg a szándékot ellenző vélemény. Vélhetően a Duna alacsony vízállása miatt egy 500 kg-os bombát találtak Kisorossziban a sziget csúcsnál, írják a település honlapján. A tűzszerészek hatástalanították a robbanó szerkezetet. A Duna alacsony vízállása több érdekességet is közelebb hozott a felszínhez. A Szabadsághíd lábainál például láthatóvá váltak az egykori Ferenc József híd maradványai. Elkészült a szeptemberben induló Pest vármegyei öreg fiúk labdarúgó bajnokságának sorsolása. Az első héten Zebegény Rétsággal áll ki, Verőce Szob ellen játszik, Vácrátót a Vác Deákvárral találkozik, és Vác csapata Vác Dukával küzd meg. A bajnokság 9 fordulós lesz.
17: Időjárás.
14: Ma is elérjük a 40 fokot. Késő délután az időnként megjelenő felhők ellenére is a tegnapihoz hasonló forróság lesz. Erős UVB-sugárzással. Késő este is 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Hajnalban sem csökken 20 fok alá.
17: Közlekedés.
14: Ma napközben a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-es úton Ipolyszögnél, valamint Vácon a Gödöllői úton mérik az autósok sebességét.
17: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
19: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
17: Megafon.
18: Nagyon szól.
20: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Programajánlóval kezdjük az órát. Ha még nem tudják, hogy mit csináljanak augusztus 15-én, akkor már is adok egy remek tippet. Irány Drégely Palánk, ahol egész napos falunappal várják a családokat, a baráti társaságokat és mindenkit, aki egy jó hangulatú nyári programra vágyik. A rendezvény délután egykor főzőversennyel indul, majd 3 órától következik a hivatalos megnyitó és egy különleges esküvői fotókiállítás. A sport szerelmeseit 4 órától a Freestyle FC látványos focisója várja, a gyerekeket pedig Rózsás Viktória szórakoztatja vidám műsorával. A délután folyamán a hagyományőrzésé lesz a főszerep, színpadra lép a Drégely Palánki hagyományőrző csoport és a Búzavirág csoport is. Az esti program programok is igazán izgalmasnak ígérkeznek. 6 órától Szabó Ádám koncertje várja a közönséget. 7 órakor eredményt hirdetnek a főzőversenyen, majd 7 óra 15 perctől pedig a Black Velvet zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A napot pedig DJ Paul retro bulia zárja este 9 órától. Természetesen a színpadi programokon túl is lesz bőven kikapcsolódási lehetőség, sportlabor, fajátékok, légvár, kézműves foglalkozások, vattacukor és büfé is várja a látogatókat, így a legkisebbektől a nagyszülőkig mindenki jól érezheti magát. Falunap Drégely Palánkon augusztus 15-én a Művelődési Ház udvarán.

Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, különösen a mai ünnepelteknek. Szóljon a következő megasláger a mai névnaposoknak, a Bertáknak, a Bettináknak, a Gézáknak és a Csobánoknak, illetve mindazoknak, akik a mai napon augusztus 6-án születtek. A Berta német eredetű név, a Bert névelemet tartalmazó német női nevek önállósult becézője is, jelentése fényes és tündöklő, valamint híres. A Betta név nőjesítő képzővel való továbbképzése a Bettina, a Géza pedig régi magyar személynév, többek között Szent István király apjának, Géza fejedelemnek a neve, török eredetű méltóság név, jelentése herceg. A Csobán török magyar eredetű név, a Csabán név alakváltozata, szintén török eredetű méltóság név volt, jelentése pásztor és juhász. Kedves ünnepeltek, szóljon most önöknek a következő megasláger.

filmajánló rovattal megyünk tovább a kirakatban, benne pedig a szellemírtók, a borzongás, birodalma, kit hívnak, hogyha nagy baj van, kihez fordulnak segítségért, amikor szellemek piszkálják önöket, kísértetek kísérleteznek önökkel, vagy hazajáró lelkek dúlják fel a házukat. A válasz egyértelmű, a szellemírtókhoz, de ma már nem ugyanaz a négyes száll be a legendás autóba, amikor riasztás érkezik, viszont a híres New York-i tűzoltó torony nem változott. Az új szellemírtók tagjai itt találkoznak az eredeti csapattal, akik, mint kiderül, nem mentek nyugdíjba. Szupertitkos kísérleti laboratóriumot hoztak létre, hogy még magasabb szinten üszessék a szellem szakmát. A legendás film összes legendás szereplője, Bill Murray és Dan Aykroyd is visszatér, hogy az új generációval, Paul Ruddal együtt keverjék a humort, a sci-fivel, a hátborzongatást a lazadumákkal. Érdemes megnézni a szellemírtókat, avagy a borzongás birodalmát.

0: Hamarosan indul egy újabb óra, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Érdemes velem tartani egészen délután 4 óráig, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
3: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
5: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
3: Horizontablak.hu.
7: Balassa gyarmaton, a Madásmoziban.
8: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
10: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
9: Éld át ezt az igaz történetet.
11: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
9: A legenda mögött.
10: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
12: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
9: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
7: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
8: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Valami nagy érkezik a mozikba.
14: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Elkészültünk!
15: Erélyen készültünk fel!
13: Idén!
15: Futár!
14: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
15: Futár! Én futok, de boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem megy!
9: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
3: 13 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. 2 év után a kormányhivatal közbenjárására sikerült kinevezni alpolgármestert Rétságon. Nógrád vármegye legkisebb városában a helyi képviselők nem voltak képesek dönteni arról, hogy kié legyen a tisztség. A jog alapján minden esetben a polgármester javaslatáról kellett dönteni, azonban minden alkalommal elutasították azt. A szabályok értelmében a kialakult helyzetben már kormányhivatali intézkedés alapján mégis a polgármester által javasolt Jávorka János kapta meg az alpolgármesteri feladatkört. Így 2 év vita után sikerült megoldani a kényessé vált ügyet. Elkészült a szeptemberben induló Pestvármegyei öreg fiúk labdarúgó bajnokságának sorsolása. Az első héten Zebegény Rétsággal áll ki, Verőce Szob ellen játszik, Vácrátót a Vác Deákvárral találkozik, és Vác csapata Vác Dukával küzd meg. A bajnokság 9 fordulós lesz. Tragikus baleset történt a fővárosban. Egy 17 éves fiú életét vesztette, egy 16 éves lány pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett, miután felmásztak egy álló tehervagon tetejére a Budafok-Háros vasútállomáson. A fiatalokat a felső vezetékből érkező 25 ezer voltos nagy feszültségű áram érte. A tragédia körülményeiről az első információk szerint a helyszínen tartózkodó harmadik társuk, egy szintén 16 éves lány adott tájékoztatást. Aki a földön maradt, így őt fizikai sérülés nem ért. Azonban a látottak hatására sokkos állapotba került, ezért a mentők kórházba szállították. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a kiérkező egységek a 17 éves fiút már csak holtan találhatták meg. A 16 éves lány testfelületének mintegy 70%-a megégett. Őt a mentősök fájdalomcsillapítást és altatást követően kritikus állapotban szállították be az égészcentrumba. A balesetet egy éppen elhaladó vonat utasai vették észre, akik a tehervagon tetején lángoló testet láttak és azonnal riasztották a hatóságokat. Mostantól hivatalosan is elérhetők Magyarországon a digitális térképeken a védett és fokozottan védett természeti területek határai. A kirándulók sokáig nem tudhatták pontosan, hol húzódnak a fokozottan védett természeti területek vonalai, pedig ezeken engedély nélkül tilos letérni a kijelölt utakról, vadkempingezni vagy bivakolni. A Magyar Természetjáró Szövetség felületein, köztük a Kék Túra alkalmazásban közzétett adatoknak köszönhetően a túrázók könnyebben megtervezhetik útvonalaikat, elkerülve a szabálysértéseket, a bírságokat és a természetkárosítást. Agyonlőttek egy mexikói influencert, miközben éppen élőben jelentkezett be a TikTokon egy gyors étterem elől Mexikóban. Éppen a barátaival kezdett élőzni, amikor egy motoron két férfi hajtott oda hozzájuk, és az egyikük agyonlőtte, írja a BBC. A támadók aztán elmenekültek. Az influencernek több mint 500 000 követője volt a TikTokon, ahová főleg vicces videókat töltött fel. Instagram fiókján gyakran osztott meg képeket utazásairól és éjszakai bulizásairól, illetve arról, ahogy luxus autók előtt pózol. Az egyik bejegyzésében egy korábban agyonlőtt véleményvezér sírjánál látható. Elképzelhető, hogy ez keltette fel az egyik banda figyelmét, vélhetően leszámolásról van szó, közölte a BBC. Koreai pop műfajban térne vissza a 90-es évek hazai sztárja, Kozsó. A zenész már össze is ült DJ Dominikkel és a legendás Shy Guys fiúcsapat három tagjával. Nemzetközi karriert és újabb slágereket ígérte a mostanában nehéz napokat megélő álmokfutós producer. A hírek szerint nem csak fiúcsapatot, hanem lánybandát is életre keltene.
1: Időjárás.
3: Ma is elérjük a 40 fokot. Késő délután az időnként megjelenő felhők ellenére is a tegnapihoz hasonló forróság lesz. Erős UVB-sugárzással. Késő este is 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Hajnalban sem csökken 20 fok alá.
2: Közlekedés.
3: Ma napközben a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-es úton Ipolyszögnél, valamint Vácon a Gödöllői úton mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
16: Nagyon szól.
0: Délután egy óra után járunk, ez itt továbbra is a kirakat, Rétei Reni a mikrofonnál. Ha a hőség vagy a hétköznapi rohanás egy kicsit próbára teszi a türelmüket, akkor most jöjjön egy dal, ami emlékeztet arra, hogy nem érdemes túl sokat aggódni. A norvég Madcon és Ray Dalton közös slágere a Don't Worry 2015-ben hódította meg a slágerlistákat, fülbemászó refrénjével és pozitív üzenetével, pedig azóta is igazi nyári kedvenc. Kapcsoljanak ki egy picit, mosolyog és énekeljék velünk Madcon és Ray Dalton dalát, jön a Don't Worry itt a Megafonban.

Most találkozásukat az Instagramra. Hirtelen és akaratuk ellenére Franny és jól öltözött elegáns megmentője, harmadik Hayes Montgomery a közösségi oldalak szenzációjává válnak, egész New York róluk beszél. Aranyos kis könyv, érdemes beszerezni, Kate Spencertől egy New Yorki pillanat.

hol érdemes hűsölni ebben a nagy melegben, például a mozikban. Mai napon a Balassagyarmati Madács moziban a következő filmeket nézhetik meg, például a gyerekekkel 2-től és 3/4-től a Mancs őrjáratot, a Dino filmet, Marsupilami szintén 2-től, és szintén 2-től 3D-ben Minyonok és szörnyek. Pókember, Vadonatúj nap, 3:30-től és 2D-ben, 5:30-től és 8:30-től 3D-ben. 4 órakor 2D-ben a Kis Nikolány nyaral, 3D-ben 4-től Toy Story 5. rész. 6 órától megnézhetik az argentin történeteket, illetve a Vajánát, a Vajánát 3D-ben. Este 8-kor pedig lesz még 3 film, a Kreml mágusa, a Meghívás és az Odüsszeia. Kellemes hűsölést kívánok mindenkinek a moziban!

0: Hírakat a műsor, amiben minden benne van. Programajánlóval folytatjuk. Ha szeretik a hamisítatlan magyar rockzenét, akkor érdemes már most beírni a naptárba a szombat estét. A Bánki nyár 2026 rendezvény sorozat egyik legjobban várt fellépője érkezik a Bánki tó partjára. Augusztus 8-án ismét színpadra áll a Tankcsapda. A debreceni rock trió nem először koncertezik Bánkon, az elmúlt években már többször is hatalmas bulit csináltak a vízi színpadon, és minden alkalommal teltház közeli közönség fogadta őket. A különleges tóparti helyszín és a Tankcsapda energikus koncertjei mindig emlékezetes estét ígérnek. A zenekarnak idén sincs oka visszafogni magát, a rajongók biztosan számíthatnak a legismertebb slágerekre, így felcsendülhet többek között a Mennyország turiszt, a Legjobb méreg, a Rokka nevem, vagy az Egyszerű dal is. A több mint 35 éve működő együttes ma is a magyar rockzene egyik legnépszerűbb zenekara, koncertjeik pedig rendre hatalmas hangulatban telnek. A kapunyitás szombaton este 7 órakor lesz, a Tankcsapda pedig várhatóan 8:30-kor lép a Bánki tó vízi színpadára. Ha tehát egy igazán pörgős nyári estére vágynak, ahol a rockzene találkozik a Bánki tó különleges hangulatával, akkor irány Bánk szombaton. A Bánki nyár 2026 egyik kiemelt koncertje garantáltan felejthetetlen élményt kínál minden Tankcsapda rajongónak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
5: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
8: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
6: Éld át ezt az igaz történetet.
9: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
6: A legenda mögött.
8: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
10: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
6: A Sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
11: 14 óra van.
2: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Szendi Hajni.
13: Hírek.
12: Nem sikerült visszafogni az áramfogyasztást kedden. A kormány hiába kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a villannyal. A Mavir adatai szerint a kiemelt esti idősávban a magyar villamosenergia rendszer terhelése meghaladta az előzetesen tervezett szintet. Az augusztus 4-i hitelesített bruttó csúcspont 19 órakor volt, 6624 megawatton. Miközben a bruttó rendszerterhelési terv 6574 megawatt volt, írja az economics.hu. Megjegyezve, ez lehet a magyarázata annak, hogy Magyar Péter miniszterelnök miért nem kommunikálta a keddi energiaspórolásról. Tragikus baleset történt a fővárosban. Egy 17 éves fiú életét vesztette. Egy 16 éves lány pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett, miután felmásztak egy álló tehervagon tetejére a Budafok-Háros vasútállomáson. A fiatalokat a felső vezetékből érkező 25 ezer voltos nagy feszültségű áram érte. A tragédia körülményeiről az első információk szerint a helyszínen tartózkodó harmadik társuk, egy szintén 16 éves lány adott tájékoztatást. Aki a földön maradt, így őt fizikai sérülés nem ért. Azonban a látottak hatására sokkos állapotba került, ezért a mentők kórházba szállították. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a kérkező egységek a 17 éves fiút már csak holtan találhatták meg. A 16 éves lány testfelületének mintegy 70%-a megégett. Őt a mentősök fájdalomcsillapítást és altatást követően kritikus állapotban szállították be az égészcentrumba. A balesetet egy éppen elhaladó vonat utasai vették észre, akik a tehervagon tetején lángoló testet láttak és azonnal riasztották a hatóságokat. Megdőlt a napi melegrekord a Dunakanyarhoz közeli szlovákiai Garamkövesden. Tegnap 41,3 fokot mértek. Erről a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet szóvivője számolt be. Egyúttal azonban kiemelte, hogy az adatok egyelőre operatív jellegűek és ellenőrzésre várnak. A legutóbb június 30-án dőlt meg az abszolút melegrekord, amikor is 41,2 fokot mértek Garamkövesden. Azóta bár több helyi hőmérsékleti rekord meghaladására sor került, szerdán pedig országos szinten is kiemelkedően meleg volt, de az abszolút rekordot sehol sem ugrotta meg a hőség egészen eddig. Agyonlőttek egy mexikói influencert, miközben éppen élőben jelentkezett be a TikTokon egy gyors étterem elől Mexikóban. Éppen a barátaival kezdett élőzni, amikor egy motoron két férfi hajtott oda hozzájuk, és az egyikük agyonlőtte, írja a BBC. A támadók aztán elmenekültek. Az influencernek több mint 500 000 követője volt a TikTokon, ahová főleg vicces videókat töltött fel. Instagram fiókján gyakran osztott meg képeket utazásairól és éjszakai bulizásairól, illetve arról, ahogy luxus autók előtt pózol. Az egyik bejegyzésében egy korábban agyonlőtt véleményvezér sírjánál látható. Elképzelhető, hogy ez keltette fel az egyik banda figyelmét. Vélhetően leszámolásról van szó, közölte a BBC.
11: Időjárás.
13: Időjárás.
12: Ma is elérjük a 40 fokot. Késő délután az időnként megjelenő felhők ellenére is a tegnapihoz hasonló forróság lesz. Erős UVB sugárzással. Késő este is 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Hajnalban sem csökken 20 fok alá.
4: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
2: Közlekedés.
1: Közlekedés.
12: Ma napközben a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-es úton Ipolyszögnél, valamint Vácon a Gödöllői úton mérik az autósok sebességét.
11: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
11: Megafon.
4: Nagyot szól.
0: Indul az újabb óra programajánlóval, folytatjuk a kirakatot. Ha még nem tudják, hogy mivel töltsék a péntek délutánt, érdemes bánkra látogatni. Egész nyáron változatos kulturális programok várják az érdeklődőket a Bánki Nyár 2026 rendezvény sorozat keretében. Koncertek, színházi előadások, családi programok és szabadtéri események váltják egymást a festői bánkitó partján. A következő ingyenes program elsősorban a gyerekes családoknak szól. Augusztus 7-én, pénteken délután 5 órától a vízi színpadon lép fel a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a Sárkány Mese című zenés-táncos mesejátékkal. Az 50 perces előadás a magyar népmesék, népdalok és néptáncok varázslatos világába kalauzolja a közönséget. A történetben 3 szegény legény indul kalandra, de feltűnik egy táncoló csacsi, egy gonosz boszorkány, egy háromfejű sárkány, egy kedves erdei manó, és természetesen egy király kisasszony is. A humoros és látványos produkció nem csak szórakoztat, hanem a kitartás, a bátorság és a jóság fontosságát is megmutatja. A szervezők minden korosztályt szeretettel várnak, a belépés pedig teljesen ingyenes. Ha szeretnének egy kellemes nyári délutánt eltölteni a Bánki tó partján, miközben egy színvonalas családi előadást is megnézhetnek, akkor pénteken délután 5 órától irány Bánk, ahol a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Sárkány mese című előadása várja a közönséget a Bánki nyár 2026 rendezvény sorozat következő állomásán.

0: Sofia.
1: Életmód rovat a kirakatban a fibromialgiával fogunk foglalkozni. A fibromialgia, illetve a kapcsolódó betegségek tüneteinek kezelése sajnos nem könnyű. Használhatunk az orvos által felírt gyógyszerek mellett gyógynövényeket és kiegészítőket is, de ezt mindig meg kell beszélni a kezelő orvossal, és készüljünk fel arra, hogy nem mindenki számára lesznek ezek a gyógynövények és kiegészítők sem hatékonyak. Most mutatok néhány olyan kiegészítőt és gyógynövényt, amelyek esetleg hatékonyak lehetnek a fibromialgia tüneteinek csillapításában. Az Orbánc füvet gyakran használják a depresszió természetes kezelésére, ugyanis a depresszió általában a fibromialgia nevű betegséggel is együtt jár. Az Orbánc fű és a depresszió közötti összefüggést vizsgáló tanulmányok elemzése megállapította, hogy a gyógynövény ugyanolyan hatásos,

Életmód rovat a kirakatban a fibromialgiával foglalkozunk továbbra is, és azokkal a gyógynövényekkel, illetve csodaszernek nem mondanám, de olyan szerekkel, amik esetleg segíthetnek. A D-vitamin segít megőrizni a csontok egészségét és szilárdságát. Egyes tanulmányok szerint azok a fibromialgiában szenvedő betegek, akiknek elegendő D-vitamin van a szervezetükben, sokkal kevésbé számolnak be fájdalomról, mint azok a betegek, akik D-vitamin hiányban szenvednek. A stressz az élet normális része. Azonban kulcsfontosságú, hogy megtanuljuk kezelni azt. Az olyan stresszcsökkentő technikák, mint a meditáció és a mély légzés segítenek ellazulni és megbirkózni a fájdalom fellángolásával. A probiotikumok is segíthetnek, illetve a kapszaicin is, ami a csili paprika kivonata. Kipróbálhatjuk az akupunktúrát is. Ez egy hatékony módja lehet a természetes öngyógyulás segítésének. Az akupunktúra ugyanis megváltoztathatja a neurotranszmitterek szintjét az agyban, és ez potenciálisan javíthatja az izom és az agy kapcsolatát.

0: Hamarosan indul egy újabb óra, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Érdemes velem tartani egészen délután 4 óráig, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Valami nagy érkezik a mozikba.
8: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Elkészültünk!
9: Erélyen készültünk fel!
7: Idén!
9: Futár!
8: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
9: Futár! Én futok! De boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem megy!
7: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
10: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársony ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
11: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
10: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
11: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
10: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: Megafon.
12: A mikrofonnál Szendi Hajnik.
3: Hírek.
12: Rendkívül méltatlan helyzetbe hozta a közmédia társaság frissen kinevezett főszerkesztőjét, akinek a híradó gondozása lett volna a feladata. Az állami média még aznap visszavonta a szerződést, mert Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook kommentben azt a megjegyzést fűzte a kinevezésről szóló bejelentéshez, hogy nem hinném. A miniszterelnök rövid reakciója után a közmédia szerződés bontott Hajdú Gáborral. Az érintett tegnap úgy nyilatkozott, hogy soha nem vett részt propaganda műsorok készítésében. Ellentétben némelyekkel, akik most fennhangon őt vádolják ezzel. Rendkívül méltatlan és megalázó helyzetbe hozott a közmédia új vezetése, mert hogy ugyanazzal az indokkal, amellyel felkértek erre a megtisztelő munkára, 24 órán belül el is távolítottak, mondta. Nem sikerült visszafogni az áramfogyasztást kedden. A kormány hiába kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a villannyal. A Mavir adatai szerint a kiemelt esti idősávban a magyar villamosenergia rendszer terhelése meghaladta az előzetesen tervezett szintet. Az augusztus 4-i hitelesített bruttó csúcspont 19 órakor volt, 6624 megawatton. Miközben a bruttó rendszerterhelési terv 6574 megawatt volt, írja az economics.hu. Megjegyezve, ez lehet a magyarázata annak, hogy Magyar Péter miniszterelnök miért nem kommunikálta a keddi energiaspórolásról. Sejtelmes bejegyzést tett közzé a Facebookon Magyar Péter miniszterelnök, amiből kiderül, hogy Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel fogadták Baka Andrást, a legfelső bíróság korábbi elnökét, akit még a Fidesz kormány távolított el a pozíciójából 2011-ben az alaptörvény akkori módosításával. A miniszterelnök bejegyzéséből nem derül ki, hogy az Emberi Jogok Európai Bizottságának egykori magyar bírája, az állam és jogtudományok kandidátusa és az államigazgatási főiskola egykori főigazgatója miért egyeztetett a kormány tagjaival. De több olyan pozíció is megüresedett, aminek betöltésére eséllyel pályázhatna Baka András. Ilyen a legfőbb ügyészi tisztség, valamint a köztársasági elnöki pozíció. Koreai pop műfajban térne vissza a 90-es évek hazai sztárja, Kozsó. A zenész már össze is ült DJ Dominikkel és a legendás Shy Guys fiú csapat három tagjával. Nemzetközi karriert és újabb slágereket ígért a mostanában nehéz napokat megélő álmokfutós producer. A hírek szerint nem csak fiú csapatot, hanem lánybandát is életre keltene.
13: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
13: Minden, ami klíma.
14: Időjárás.
13: Időjárás.
12: Ma is elérjük a 40 fokot. Késő délután az időnként megjelenő felhők ellenére is a tegnapihoz hasonló forróság lesz. Erős UVB sugárzással. Késő este is 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Hajnalban sem csökken 20 fok alá.
13: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
2: Nyékiautóház.hu.
13: Közlekedés.
12: Ma napközben a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-es úton Ipolyszögnél, valamint Vácon a Gödöllői úton mérik az autósok sebességét.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
2: Nagyon szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Programajánlóval kezdjük az órát. Ha még nem tudják, hogy mit csináljanak augusztus 15-én, akkor már is adok egy remek tippet. Irány Drégely Palánk, ahol egész napos falunappal várják a családokat, a baráti társaságokat és mindenkit, aki egy jó hangulatú nyári programra vágyik. A rendezvény délután egykor főzőversennyel indul, majd 3 órától következik a hivatalos megnyitó és egy különleges esküvői fotókiállítás. A sport szerelmeseit 4 órától a Freestyle FC látványos focisója várja, a gyerekeket pedig Rózsás Viktória szórakoztatja vidám műsorával. A délután folyamán a hagyományőrzésé lesz a főszerep, színpadra lép a Drégely Palánki hagyományőrző csoport és a Búzavirág csoport is. Az esti programok is igazán izgalmasnak ígérkeznek, 6 órától Szabó Ádám koncertje várja a közönséget, 7 órakor eredményt hirdetnek a főzőversenyen, majd 7 óra 15 perctől pedig a Black Velvet zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról, a napot pedig DJ Paul retro bulia zárja este 9 órától. Természetesen a színpadi programokon túl is lesz bőven kikapcsolódási lehetőség, sportlabor, fajátékok, légvár, kézműves foglalkozások, vattacukor és büfé is várja a látogatókat, így a legkisebbektől a nagyszülőkig mindenki jól érezheti magát. Falunap Drégely Palánkon augusztus 15-én a Művelődési Ház udvarán.

kirakadt benne nagy világ rovat, hamarosan pörögnek tovább a slágerek, előtte viszont gondolatban Észak-Olaszországban járunk egy festői tájon. Létezik egy tó Észak-Olaszországban, a Dolomitok ölelésében, amely türkiszkék színével megbabonázza a turistákat. És nem csak élőben, hanem a tévé képernyői előtt is, hiszen itt forgatták az egyik népszerű olasz sorozatot, az Alpesi őrjáratot Terence Hill főszereplésével. Ez bizony a Lago di Braies, a Braies tó a Dolomitok legnagyobb természetes tava. Minden évszakban nagyon izgalmas úti cél lehet. A smaragdzöld színű tó néhány kilométerre fekszik az Alta Pusteria völgyétől Brunico és Dobácsó között, majdnem 1500 méter tengerszint feletti magasságban. Kristálytiszta vízében a tavat körülölelő hegyek, különösen a Croda del Becco hatalmas sziklafala tükröződik. A nyári hónapokban a víztükör a kék és a zöld minden árnyalatában pompázik, míg télen jég és vastag hóréteg borítja a tavat. Nagyon-nagyon szép, érdemes megnézni. Hamarosan folytatjuk tovább ezzel a gyönyörű szép tóval, de előtte zene.

Az olasz Dolomitokban járunk gondolatban, ez a nagyvilág rovat a kirakatban, benne pedig a Lago di Braies, a Braies tó. Ez a tó az utóbbi években nagyon népszerű lett, köszönhetően az olasz Un Passo da Cielo, az Alpesi Őrjárat című sorozatnak. 2010 és 18 között mintegy 70 epizódot forgattak a tónál. A Nemzeti Park munkatársai a hirtelen jött népszerűség miatt megszorításokat kellett, hogy bevezessenek a forgalmi dugók és a környezetszennyezés elkerülése véget. A Braies tó számos túraútvonal kiinduló pontja. Mesés panoráma nyílik a tóra, például a Kühvízenkopf csúcstól. Az egyes turista út dél felé vezet, ezen a tavat körbe ölelő hegycsúcsok közül a legmagasabbra, a Croda del Beccóra érünk fel. Nagyon szép tényleg a tó, érdemes kipróbálni akár az úszást is, de csak a nagyon bátraknak ajánlom, hiszen a legmelegebb időszakban is csupán 14 fok a víz hőmérséklete, viszont érdemes vízre szállni egy nosztalgikus evező csónakban, amelyeket a parton lehet bérelni. Ez tehát Olaszország, és ezen belül is a Dolomitok, a Braies tó.

0: Kívánok Önöknek, ez volt a mai Kirakat, a műsor, amiben minden benne volt, és holnap is minden benne lesz. Holnap délelőtt 10 órától ismét várom Önöket, addig is csupa szépet és jót kívánok Önöknek, vigyázzanak magukra. Rédei Renit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezők boltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
7: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
5: Éld át ezt az igaz történetet.
8: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
5: A legenda mögött.
7: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
9: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
5: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
10: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Valami nagy érkezik a mozikba.
12: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Elkészültünk!
13: Erélyen készültünk fel!
11: Idén!
13: Futá!
12: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
13: Futá! Én futok, de boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem!
11: Mancsőrjárat, a Dino film, csak a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Szendi Hajni.
15: Hírek.
14: Eladja a 7 éve működő elektromos helyi járati buszt Salgótarján. Az önkormányzat nevében Krejcsi Bálint beszélt arról a városi közgyűlésben, hogy a 2019 tavaszán vásárolt, Komáromban készült BYD márkájú buszról nincsenek jó tapasztalataik. Továbbá az alkatrész ellátottsága és ezáltal a szervizelés sem felel meg. Úgy fogalmazott, a karbantartás kifejezetten időigényes és jelentős anyagi ráfordítást igényel. Ezért úgy döntöttek, hogy a busz felújítása helyett inkább eladják azt. A májusban közzétett hirdetésre Tatabányáról jelentkeztek, és 40 millió forintért viszik el a hozzátartozó töltőállomással együtt. Ez áll az önkormányzat előterjesztésében. A közgyűlési képviselők hozzászólás és kérdés nélkül 10 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadták a javaslatot. Az e-busz forgalomba állásakor egy feltöltéssel 250 kilométert volt képes megtenni, Salgótarján 145,5 millió forintért vásárolta. Felháborodást okozott Rétságon, amikor kiderült, hogy egy üzletlánc telepedne le a városban. Ugyanis az a kisvállalkozókat lehetetleníteni el. Erről egy másik falu polgármestere beszélt érintettsége okán. Nógrád község vezetője azt mondta, egy helyi vállalkozó beruházásában épülne fel Rétság közelében az ipari park szomszédságában egy bevásárlóközpont. Ehhez kéri a település támogató nyilatkozatát a vállalkozó. Dávid Barbara polgármester közölte, nem támogatja az építkezést, mert szerinte is veszélyt jelent a helyi vállalkozókra egy nagyobb méretű bolt nyitása. A községben 2 élelmiszerüzlet és egy virágkereskedő is működik. Rétságon évek óta közéleti téma egy megépítendő nagyáruház. A nyilvánosságban viszont eddig sohasem jelent meg a szándékot ellenző vélemény. Vélhetően a Duna alacsony vízállása miatt egy 500 kg-os bombát találtak Kisorosziban a Sziget csúcsnál, írják a település honlapján. A tűzszerészek hatástalanították a robbanó szerkezetet. A Duna alacsony vízállása több érdekességet is közelebb hozott a felszínhez. A Szabadsághíd lábainál például láthatóvá váltak az egykori Ferenc József híd maradványai. Nem sikerült visszafogni az áramfogyasztást kedden. A kormány hiába kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a villannyal. A Mavir adatai szerint a kiemelt esti idősávban a magyar villamosenergia rendszer terhelése meghaladta az előzetesen tervezett szintet. Az augusztus 4-i hitelesített bruttó csúcspont 19 órakor volt, 6624 megawatton. Miközben a bruttó rendszerterhelési terv 6574 megawatt volt, írja az economics.hu. Megjegyezve, ez lehet a magyarázata annak, hogy Magyar Péter miniszterelnök miért nem kommunikálta a keddi energiaspórolásról. Jelentések szerint hírszerzési források előre szóltak a spanyol kormánynak. Migránsok tömege érkezhet az észak-afrikai Ceuta városába. Az afrikai földön fekvő spanyol városban még mindig több ezer migráns tartózkodik, akiket esetenként a lakosok próbálnak elzavarni. A múlt héten Marokkóból Ceutába behatolt több tízezer migráns érkezése az ismert törésvonalak mentén osztotta meg a politikusokat és a kommentelőket. A baloldaliak számára rasszista alapú hisztéria keltés folyik, nincs veszélyben Európa, hiszen mindenkit visszatereltek Marokkóba. Helyi jelentések szerint 3-5 ezer migráns mégsem hajlandó távozni.
3: Időjárás.
14: Ma is elérjük a 40 fokot. Késő délután az időnként megjelenő felhők ellenére is a tegnapihoz hasonló forróság lesz. Erős UVB sugárzással. Késő este is 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Hajnalban sem csökken 20 fok alá.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu. Közlekedés.
14: Ma napközben a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-es úton Ipolyszögnél, valamint Vácon a Gödöllői úton mérik az autósok sebességét.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
15: mega jó hangulatban.
16: Megafon, nagyot szól. Yeah.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
1: Nem öntözhetik a közterületi fákat a Váci Városfejlesztő Kft. Munkatársai, a vízkorlátozás miatt megtiltották a zöld felületek itatását. A Városüzemeltetési Társaság csak az utak pormentesítését és karbantartását végezheti el. Azt is reggel 6 és 13 óra között. A munkatársak számára kötelező óránkénti szüneteket írtak elő. Jelenleg szegélyépítéseket és a kőszórásos utak karbantartását végzik a belvárosi utcán. Dedinszky Gyula csoportvezető elmondta, fontos, hogy az extrém időjárás ellenére is folyamatos maradjon a városüzemeltetés. Ezért alkalmazkodnak a helyzethez, és nem csak a munkaidő átszervezésével, hanem a munkatársak egészségéről való gondoskodással is megpróbálják tartani a munkatervet. Kiemelte, kollégáik számára hideg védőitalt, ivóvizet és szódát adnak szükség szerint. Két év után a kormányhivatal közbenjárására sikerült kinevezni alpolgármestert Rétságon. Nógrád vármegye legkisebb városában a helyi képviselők nem voltak képesek dönteni arról, hogy kié legyen a tisztség. A jog alapján minden esetben a polgármester javaslatáról kellett dönteni, azonban minden alkalommal elutasították azt. A szabályok értelmében a kialakult helyzetben már kormányhivatali intézkedés alapján mégis a polgármester által javasolt Jávorka János kapta meg az alpolgármesteri feladatkört. Így két év vita után sikerült megoldani a kényessé vált ügyet. Vélhetően a Duna alacsony vízállása miatt egy 500 kg-os bombát találtak Kisorosziban a sziget csúcsnál, írják a település honlapján. A tűzszerészek hatástalanították a robbanó szerkezetet. A Duna alacsony vízállása több érdekességet is közelebb hozott a felszínhez. A Szabadsághíd lábainál például láthatóvá váltak az egykori Ferenc József híd maradványai. Rendkívül méltatlan helyzetbe hozta a közmédia társaság frissen kinevezett főszerkesztőjét, akinek a híradó gondozása lett volna a feladata. Az állami média még aznap visszavonta a szerződést, mert Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook kommentben azt a megjegyzést fűzte a kinevezésről szóló bejelentéshez, hogy nem hinném. A miniszterelnök rövid reakciója után a közmédia szerződést bontott Hajdú Gáborral. Az érintett tegnap úgy nyilatkozott, hogy soha nem vett részt propaganda műsorok készítésében. Ellentétben némelyekkel, akik most fennhangon őt vádolják ezzel. Rendkívül méltatlan és megalázó helyzetbe hozott a közmédia új vezetése, mert hogy ugyanazzal az indokkal, amellyel felkértek erre a megtisztelő munkára, 24 órán belül el is távolítottak, mondta.
0: Közlekedés.
1: Ma napközben a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-es úton Ipolyszögnél, valamint Vácon a Gödöllői úton mérik az autósok sebességét.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Mesztelen igazság, az államtitkár asszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
7: Tessék, CH Klíma.
8: CH Klíma.
7: Igen, CH Klíma.
8: CH Klíma.
9: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
10: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
11: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
12: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyagablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
11: Horizontablak.hu.
13: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
14: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
16: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
17: Éld át ezt az igaz történetet.
18: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
17: A legenda mögött.
16: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
19: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
17: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
13: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
14: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: Valami nagy érkezik a mozikba.
21: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Elkészültünk!
22: Erre nem készültünk fel!
20: Idén!
21: Futár! Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
22: Futár! Én futok! De boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem megy!
20: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
23: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársony ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
24: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
23: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
24: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
23: Bársonyvendéglő.hu.
25: Bársonyvendéglő.hu.
0: Reklámot hallottak.
26: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
1: Nem öntözhetik a közterületi fákat a Váci Városfejlesztő Kft. Munkatársai, a vízkorlátozás miatt megtiltották a zöld felületek itatását. A Városüzemeltetési Társaság csak az utak pormentesítését és karbantartását végezheti el. Azt is reggel 6 és 13 óra között. A munkatársak számára kötelező óránkénti szüneteket írtak elő. Jelenleg szegélyépítéseket és a kőszórásos utak karbantartását végzik a belvárosi utcán. Dedinszky Gyula csoportvezető elmondta, fontos, hogy az extrém időjárás ellenére is folyamatos maradjon a városüzemeltetés. Ezért alkalmazkodnak a helyzethez, és nem csak a munkaidő átszervezésével, hanem a munkatársak egészségéről való gondoskodással is megpróbálják tartani a munkatervet. Kiemelte, kollégáik számára hideg védőitalt, ivóvizet és szódát adnak szükség szerint. Két év után a kormányhivatal közbenjárására sikerült kinevezni alpolgármestert Rétságon. Nógrád vármegye legkisebb városában a helyi képviselők nem voltak képesek dönteni arról, hogy kié legyen a tisztség. A jog alapján minden esetben a polgármester javaslatáról kellett dönteni, azonban minden alkalommal elutasították azt. A szabályok értelmében a kialakult helyzetben már kormányhivatali intézkedés alapján mégis a polgármester által javasolt Jávorka János kapta meg az alpolgármesteri feladatkört. Így két év vita után sikerült megoldani a kényessé vált ügyet. Vélhetően a Duna alacsony vízállása miatt egy 500 kg-os bombát találtak Kisorossziban a sziget csúcsnál, írják a település honlapján. A tűzszerészek hatástalanították a robbanó szerkezetet. A Duna alacsony vízállása több érdekességet is közelebb hozott a felszínhez. A Szabadsághíd lábainál például láthatóvá váltak az egykori Ferenc József híd maradványai. Rendkívül méltatlan helyzetbe hozta a közmédia társaság frissen kinevezett főszerkesztőjét, akinek a híradó gondozása lett volna a feladata. Az állami média még aznap visszavonta a szerződést, mert Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook kommentben azt a megjegyzést fűzte a kinevezésről szóló bejelentéshez, hogy nem hinném. A miniszterelnök rövid reakciója után a közmédia szerződés bontott Hajdú Gáborral. Az érintett tegnap úgy nyilatkozott, hogy soha nem vett részt propaganda műsorok készítésében. Ellentétben némelyekkel, akik most fennhangon őt vádolják ezzel. Rendkívül méltatlan és megalázó helyzetbe hozott a közmédia új vezetése, mert hogy ugyanazzal az indokkal, amellyel felkértek erre a megtisztelő munkára, 24 órán belül el is távolítottak, mondta.
3: Közlekedés.
1: Ma napközben a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-es úton Ipolyszögnél, valamint Vácon a Gödöllői úton mérik az autósok sebességét.
4: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
5: mega jó hangulatban.
25: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
0: Ha kérdésed van, hívj! 0630 154 67 21! Számolj utána!
2: Megéri hozzánk jönni!
3: Megéri hozzánk jönni!
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
5: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Valami nagy érkezik a mozikba.
7: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban. Elkészültünk!
8: Merélem készültünk fel!
6: Idén.
8: Futá!
7: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
6: Mancsőrjárat, a Dinófilm, csak a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
9: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
10: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 6-án. A mikrofonnál Szendi Hajni.
11: Hírek.
10: Nem öntözhetik a közterületi fákat a Váci Városfejlesztő Kft. Munkatársai, a vízkorlátozás miatt megtiltották a zöld felületek itatását. A Városüzemeltetési Társaság csak az utak pormentesítését és karbantartását végezheti el. Azt is reggel 6 és 13 óra között. A munkatársak számára kötelező óránkénti szüneteket írtak elő. Jelenleg szegélyépítéseket és a kőszórásos utak karbantartását végzik a Belvárosi utcán. Dedinszky Gyula csoportvezető elmondta, fontos, hogy az extrém időjárás ellenére is folyamatos maradjon a városüzemeltetés. Ezért alkalmazkodnak a helyzethez, és nem csak a munkaidő átszervezésével, hanem a munkatársak egészségéről való gondoskodással is megpróbálják tartani a munkatervet. Kiemelte, kollégáik számára hideg védőitalt, ivóvizet és szódát adnak szükség szerint. Dedinszky Gyulát, a Váci Városfejlesztő Kft. Csoportvezetőjét hallják.
12: Bevezettük a csökkentett, illetve könnyített munkaidőt. Ez annyit jelent, hogy reggel 6 órai munkakezdés, délután 13 órakor fejezzük be. A dolgozóknak ki van adva utasításba, hogy óránként 10 percet pihenjenek, a munkát nyugodtan megszakíthatják, árnyékos lehetőleg hűvös helyen, töltsék el ezt a 10 percet. A cég biztosít számukra védőitalt, hideg vizet, illetve hideg szódavizet.
10: Eladja a 7 éve működő elektromos helyi járati buszt Salgótarján. Az önkormányzat nevében Krejcsi Bálint beszélt arról a városi közgyűlésben, hogy a 2019 tavaszán vásárolt, Komáromban készült BYD márkájú buszról nincsenek jó tapasztalataik. Továbbá az alkatrész ellátottsága és ezáltal a szervizelés sem felel meg. Úgy fogalmazott, a karbantartás kifejezetten időigényes és jelentős anyagi ráfordítást igényel. Ezért úgy döntöttek, hogy a busz felújítása helyett inkább eladják azt. A májusban közzétett hirdetésre Tatabányáról jelentkeztek, és 40 millió forintért viszik el a hozzátartozó töltőállomással együtt. Ez áll az önkormányzat előterjesztésében. A közgyűlési képviselők hozzászólás és kérdés nélkül 10 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadták a javaslatot. Az e-busz forgalomba állásakor egy feltöltéssel 250 kilométert volt képes megtenni, Salgótarján 145,5 millió forintért vásárolta. Krejcsi Bálintot, a salgótarjáni polgármestert hallják.
1: Az elmúlt évek üzemeltetési tapasztalatai alapján és az alkatrészek nem megfelelő ellátottsága miatt a jármű javítása kifejezetten időigényes, valamint mindezek várható költsége jelentős anyagi ráfordítást igényelne. Ezért a felújítás helyett az értékesítési eljárás megkísérlése mellett döntöttünk. Az e-buszt a töltőállomással 2026. május 13-a napján meghirdettük eladásra. A hirdetés alapján a T-buszt a Tatabányai Közlekedési Kft. Nyújtott be hivatalos vételi ajánlatot 31 millió 500 ezer forint plusz áfa összegbe.
10: Két év után a kormányhivatal közbenjárására sikerült kinevezni alpolgármestert Rétságon. Nógrád vármegye legkisebb városában a helyi képviselők nem voltak képesek dönteni arról, hogy kié legyen a tisztség. A jog alapján minden esetben a polgármester javaslatáról kellett dönteni, azonban minden alkalommal elutasították azt. A szabályok értelmében a kialakult helyzetben már kormányhivatali intézkedés alapján mégis a polgármester által javasolt Jávorka János kapta meg az alpolgármesteri feladatkört. Így két év vita után sikerült megoldani a kényessé vált ügyet. Felháborodást okozott Rétságon, amikor kiderült, hogy egy üzletlánc telepedne le a városban. Ugyanis az a kisvállalkozókat lehetetleníteni el. Erről egy másik falu polgármestere beszélt érintettsége okán. Nógrád község vezetője azt mondta, egy helyi vállalkozó beruházásában épülne fel Rétság közelében az ipari park szomszédságában egy bevásárlóközpont. Ehhez kéri a település támogató nyilatkozatát a vállalkozó. Dávid Barbara polgármester közölte, nem támogatja az építkezést, mert szerinte is veszélyt jelent a helyi vállalkozókra egy nagyobb méretű boltnyitása. A községben két élelmiszerüzlet és egy virágkereskedő is működik. Rétságon évek óta közéleti téma egy megépítendő nagyáruház. A nyilvánosságban viszont eddig sohasem jelent meg a szándékot ellenző vélemény. Vélhetően a Duna alacsony vízállása miatt egy 500 kg-os bombát találtak Kisorossziban a sziget csúcsnál, írják a település honlapján. A tűzszerészek hatástalanították a robbanó szerkezetet. A Duna alacsony vízállása több érdekességet is közelebb hozott a felszínhez. A Szabadsághíd lábainál például láthatóvá váltak az egykori Ferenc József híd maradványai. Elkészült a szeptemberben induló Pestvár megyei öreg fiúk labdarúgó bajnokságának sorsolása. Az első héten Zebegény Rétsággal áll ki, Verőce Szob ellen játszik, Vácrátót a Vác Deákvárral találkozik, és Vác csapata Vác Dukával küzd meg. A bajnokság 9 fordulós lesz.
9: Közlekedés.
10: Éjszaka Szobon az országúton várható trafipax, legyenek figyelmesek, elkezdődött az őzeknásza.
11: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
13: mega jó hangulatban.
14: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
2: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
6: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
5: Éld át ezt az igaz történetet.
7: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
5: A legenda mögött.
6: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
8: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
5: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
1: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Szendi Hajni.
10: Hírek.
9: 2 év után a kormányhivatal közbenjárására sikerült kinevezni alpolgármestert Rétságon. Nógrád vármegye legkisebb városában a helyi képviselők nem voltak képesek dönteni arról, hogy kié legyen a tisztség. A jog alapján minden esetben a polgármester javaslatáról kellett dönteni, azonban minden alkalommal elutasították azt. A szabályok értelmében a kialakult helyzetben már kormányhivatali intézkedés alapján mégis a polgármester által javasolt Jávorka János kapta meg az alpolgármesteri feladatkört. Így 2 év vita után sikerült megoldani a kényessé vált ügyet. Elkészült a szeptemberben induló Pest vármegyei öreg fiúk labdarúgó bajnokságának sorsolása. Az első héten Zebegény Rétsággal áll ki, Verőce Szob ellen játszik, Vácrátót a Vác Deákvárral találkozik, és Vác csapata Vác Dukával küzd meg. A bajnokság 9 fordulós lesz. Tragikus baleset történt a fővárosban. Egy 17 éves fiú életét vesztette. Egy 16 éves lány pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett. Miután felmásztak egy álló tehervagon tetejére a Budafok-3-os vasútállomáson. A fiatalokat a felső vezetékből érkező 25 000 voltos nagy feszültségű áram érte. A tragédia körülményeiről az első információk szerint a helyszínen tartózkodó harmadik társuk, egy szintén 16 éves lány adott tájékoztatást. Aki a földön maradt, így őt fizikai sérülés nem ért. Azonban a látottak hatására sokkos állapotba került, ezért a mentőkórházba szállították. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a kiérkező egységek a 17 éves fiút már csak holtan találhatták meg. A 16 éves lány testfelületének mintegy 70%-a megégett. Őt a mentősök fájdalomcsillapítást és altatást követően kritikus állapotban szállították be az égészcentrumba. A balesetet egy éppen elhaladó vonat utasai vették észre, akik a tehervagon tetején lángoló testet láttak és azonnal riasztották a hatóságokat. Mostantól hivatalosan is elérhetők Magyarországon a digitális térképeken a védett és fokozottan védett természeti területek határai. A kirándulók sokáig nem tudhatták pontosan, hol húzódnak a fokozottan védett természeti területek vonalai, pedig ezeken engedély nélkül tilos letérni a kijelölt utakról, vadkempingezni vagy bivakolni. A Magyar Természetjáró Szövetség felületein, köztük a Kék Túra alkalmazásban közzétett adatoknak köszönhetően a túrázók könnyebben megtervezhetik útvonalaikat, elkerülve a szabálysértéseket, a bírságokat és a természetkárosítást. Agyonlőttek egy mexikói influencert, miközben éppen élőben jelentkezett be a TikTokon egy gyors étterem elől Mexikóban. Éppen a barátaival kezdett élőzni, amikor egy motoron két férfi hajtott oda hozzájuk, és az egyikük agyonlőtte, írja a BBC. A támadók aztán elmenekültek. Az influencernek több mint 500 000 követője volt a TikTokon, ahová főleg vicces videókat töltött fel. Instagram fiókján gyakran osztott meg képeket utazásairól és éjszakai bulizásairól, illetve arról, ahogy luxus autók előtt pózol. Az egyik bejegyzésében egy korábban agyonlőtt véleményvezér sírjánál látható. Elképzelhető, hogy ez keltette fel az egyik banda figyelmét. Vélhetően leszámolásról van szó, közölte a BBC. Koreai pop műfajban térne vissza a 90-es évek hazai sztárja, Kozsó. A zenész már össze is ült DJ Dominikkel és a legendás Shy Guys fiú csapat három tagjával. Nemzetközi karriert és újabb slágereket ígért a mostanában nehéz napokat megélő álmokfutós producer. A hírek szerint nem csak fiú csapatot, hanem lánybandát is életre keltene.
2: Közlekedés.
9: Északaszobon az országúton várható trafipax, legyenek figyelmesek, elkezdődött az őzeknásza.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
10: mega jó hangulatban.
11: Megafon, nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Eladja a 7 éve működő elektromos helyi járati buszt Salgótarján. Az önkormányzat nevében Krejcsi Bálint beszélt arról a városi közgyűlésben, hogy a 2019 tavaszán vásárolt, Komáromban készült BYD márkájú buszról nincsenek jó tapasztalataik. Továbbá az alkatrész ellátottsága és ezáltal a szervizelés sem felel meg. Úgy fogalmazott, a karbantartás kifejezetten időigényes és jelentős anyagi ráfordítást igényel. Ezért úgy döntöttek, hogy a busz felújítása helyett inkább eladják azt. A májusban közzétett hirdetésre Tatabányáról jelentkeztek, és 40 millió forintért viszik el a hozzátartozó töltőállomással együtt. Ez áll az önkormányzat előterjesztésében. A közgyűlési képviselők hozzászólás és kérdés nélkül 10 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadták a javaslatot. Az e-busz forgalomba állásakor egy feltöltéssel 250 kilométert volt képes megtenni. Salgótarján 145,5 millió forintért vásárolta. Felháborodást okozott Rétságon, amikor kiderült, hogy egy üzletlánc telepedne le a városban. Ugyanis az a kisvállalkozókat lehetetleníteni el. Erről egy másik falu polgármestere beszélt érintettsége okán. Nógrád község vezetője azt mondta, egy helyi vállalkozó beruházásában épülne fel Rétság közelében az ipari park szomszédságában egy bevásárlóközpont. Ehhez kéri a település támogató nyilatkozatát a vállalkozó. Dávid Barbara polgármester közölte, nem támogatja az építkezést, mert szerinte is veszélyt jelent a helyi vállalkozókra egy nagyobb méretű bolt nyitása. A községben 2 élelmiszerüzlet és egy virágkereskedő is működik. Rétságon évek óta közéleti téma egy megépítendő nagyáruház. A nyilvánosságban viszont eddig sohasem jelent meg a szándékot ellenző vélemény. Vélhetően a Duna alacsony vízállása miatt egy 500 kg-os bombát találtak Kisorosziban a sziget csúcsnál, írják a település honlapján. A tűzszerészek hatástalanították a robbanó szerkezetet. A Duna alacsony vízállása több érdekességet is közelebb hozott a felszínhez. A Szabadsághíd lábainál például láthatóvá váltak az egykori Ferenc József híd maradványai. Nem sikerült visszafogni az áramfogyasztást kedden. A kormány hiába kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a villannyal. A Mavir adatai szerint a kiemelt esti idősávban a magyar villamosenergia rendszer terhelése meghaladta az előzetesen tervezett szintet. Az augusztus 4-i hitelesített bruttó csúcspont 19 órakor volt, 6624 megawatton. Miközben a bruttó rendszerterhelési terv 6574 megawatt volt, írja az economics.hu. Megjegyezve, ez lehet a magyarázata annak, hogy Magyar Péter miniszterelnök miért nem kommunikálta a keddi energiaspórolásról. Jelentések szerint hírszerzési források előre szóltak a spanyol kormánynak, migránsok tömege érkezhet az észak-afrikai Ceuta városába. Az afrikai földön fekvő spanyol városban még mindig több ezer migráns tartózkodik, akiket esetenként a lakosok próbálnak elzavarni. A múlt héten Marokkóból Ceutába behatolt több tízezer migráns érkezése az ismert törésvonalak mentén osztotta meg a politikusokat és a kommentelőket. A baloldaliak számára rasszista alapú hisztéria keltés folyik, nincs veszélyben Európa, hiszen mindenkit visszatereltek Marokkóba. Helyi jelentések szerint 3-5 ezer migráns mégsem hajlandó távozni.
1: Közlekedés.
2: Éjszaka szobon az országúton várható trafipax, legyenek figyelmesek, elkezdődött az őzeknásza.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 6-án. A mikrofonnál Szendi Hajni.
4: Hírek.
3: Nem öntözhetik a közterületi fákat a Váci Városfejlesztő Kft. Munkatársai, a vízkorlátozás miatt megtiltották a zöld felületek itatását. A Városüzemeltetési Társaság csak az utak pormentesítését és karbantartását végezheti el. Azt is reggel 6 és 13 óra között. A munkatársak számára kötelező óránkénti szüneteket írtak elő. Jelenleg szegélyépítéseket és a kőszórásos utak karbantartását végzik a belvárosi utcán. Dedinszky Gyula csoportvezető elmondta, fontos, hogy az extrém időjárás ellenére is folyamatos maradjon a városüzemeltetés. Ezért alkalmazkodnak a helyzethez, és nem csak a munkaidő átszervezésével, hanem a munkatársak egészségéről való gondoskodással is megpróbálják tartani a munkatervet. Kiemelte, kollégáik számára hideg védőitalt, ivóvizet és szódát adnak szükség szerint. Dedinszky Gyulát, a Váci Városfejlesztő Kft. Csoportvezetőjét hallják.
5: Bevezettük a csökkentett, illetve könnyített munkaidőt. Ez annyit jelent, hogy reggel 6 órai munkakezdés, délután 13 órakor fejezzük be. A dolgozóknak ki van adva utasításba, hogy óránként 10 percet pihenjenek, a munkát nyugodtan megszakíthatják, árnyékos lehetőleg hűvös helyen, töltsék el ezt a 10 percet. A cég biztosít számukra védőitalt, hideg vizet, illetve hideg szódavizet.
3: Eladja a 7 éve működő elektromos helyjárati buszt Salgótarján. Az önkormányzat nevében Krejcsi Bálint beszélt arról a városi közgyűlésben, hogy a 2019 tavaszán vásárolt Komáromban készült BYD márkájú buszról nincsenek jó tapasztalataik. Továbbá az alkatrész ellátottsága és ezáltal a szervizelés sem felel meg. Úgy fogalmazott, a karbantartás kifejezetten időigényes és jelentős anyagi ráfordítást igényel. Ezért úgy döntöttek, hogy a busz felújítása helyett inkább eladják azt. A májusban közzétett hirdetésre Tatabányáról jelentkeztek, és 40 millió forintért viszik el a hozzátartozó töltőállomással együtt. Ez áll az önkormányzat előterjesztésében. A közgyűlési képviselők hozzászólás és kérdés nélkül 10 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadták a javaslatot. Az e-busz forgalomba állásakor egy feltöltéssel 250 kilométert volt képes megtenni, Salgótarján 145,5 millió forintért vásárolta. Krejcsi Bálintot, a salgótarjáni polgármestert hallják.
6: Az elmúlt évek üzemeltetési tapasztalatai alapján és az alkatrészek nem megfelelő ellátottsága miatt a jármű javítása kifejezetten időigényes, valamint mindezek várható költsége jelentős anyagi ráfordítást igényelne. Ezért a felújítás helyett az értékesítési eljárás megkísérlése mellett döntöttünk. Az e-buszt a töltőállomással 2026. május 13-a napján meghirdettük eladásra. A hirdetés alapján a T-busz Tatabányai Közlekedési Kft. Nyújtott be hivatalos vételi ajánlatot 31 millió 500 ezer forint plusz áfa összegbe.
3: 2 év után a kormányhivatal közbenjárására sikerült kinevezni alpolgármestert Rétságon. Nógrád vármegye legkisebb városában a helyi képviselők nem voltak képesek dönteni arról, hogy kié legyen a tisztség. A jog alapján minden esetben a polgármester javaslatáról kellett dönteni, azonban minden alkalommal elutasították azt. A szabályok értelmében a kialakult helyzetben már kormányhivatali intézkedés alapján mégis a polgármester által javasolt Jávorka János kapta meg az alpolgármesteri feladatkört. Így 2 év vita után sikerült megoldani a kényessé vált ügyet. Felháborodást okozott Rétságon, amikor kiderült, hogy egy üzletlánc telepedne le a városban. Ugyanis az a kisvállalkozókat lehetetleníteni el. Erről egy másik falu polgármestere beszélt érintettsége okán. Nógrád község vezetője azt mondta, egy helyi vállalkozó beruházásában épülne fel Rétság közelében az ipari park szomszédságában egy bevásárlóközpont. Ehhez kéri a település támogató nyilatkozatát a vállalkozó. Dávid Barbara polgármester közölte, nem támogatja az építkezést, mert szerinte is veszélyt jelent a helyi vállalkozókra egy nagyobb méretű boltnyitása. A községben 2 élelmiszerüzlet és egy virágkereskedő is működik. Rétságon évek óta közéleti téma egy megépítendő nagyáruház, A nyilvánosságban viszont eddig sohasem jelent meg a szándékot ellenző vélemény. Vélhetően a Duna alacsony vízállása miatt egy 500 kg-os bombát találtak Kisorosziban a sziget csúcsnál, írják a település honlapján. A tűzszerészek hatástalanították a robbanó szerkezetet. A Duna alacsony vízállása több érdekességet is közelebb hozott a felszínhez. A Szabadsághíd lábainál például láthatóvá váltak az egykori Ferenc József híd maradványai. Elkészült a szeptemberben induló Pestvár megyei öreg fiúk labdarúgó bajnokságának sorsolása. Az első héten Zebegény Rétsággal áll ki, Verőce Szob ellen játszik, Vácz Rátót a Vác Deákvárral találkozik, és Vác csapata Vác Dukával küzd meg. A bajnokság 9 fordulós lesz.
2: Közlekedés.
3: Éjszaka Szobon az országúton várható trafipax, legyenek figyelmesek, elkezdődött az őzeknásza.
2: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
1: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt, a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Szendi Hajni.
4: Hírek.
3: Rendkívül méltatlan helyzetbe hozta a közmédia társaság frissen kinevezett főszerkesztőjét, akinek a híradó gondozása lett volna a feladata. Az állami média még aznap visszavonta a szerződést, mert Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook kommentben azt a megjegyzést fűzte a kinevezésről szóló bejelentéshez, hogy nem hinném. A miniszterelnök rövid reakciója után a közmédia szerződést bontott Hajdú Gáborral. Az érintett tegnap úgy nyilatkozott, hogy soha nem vett részt propaganda műsorok készítésében. Ellentétben némelyekkel, akik most fennhangon őt vádolják ezzel. Rendkívül méltatlan és megalázó helyzetbe hozott a közmédia új vezetése, mert hogy ugyanazzal az indokkal, amellyel felkértek erre a megtisztelő munkára, 24 órán belül el is távolítottak, mondta. Nem sikerült visszafogni az áramfogyasztást kedden. A kormány hiába kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a villannyal. A Mavir adatai szerint a kiemelt esti idősávban a magyar villamos energiarendszer terhelése meghaladta az előzetesen tervezett szintet. Az augusztus 4-i hitelesített bruttó csúcspont 19 órakor volt, 6624 megawatton, miközben a bruttó rendszerterhelési terv 6574 megawatt volt, írja az economics.hu. Megjegyezve, ez lehet a magyarázata annak, hogy Magyar Péter miniszterelnök miért nem kommunikálta a keddi energiaspórolásról. Sejtelmes bejegyzést tett közzé a Facebookon Magyar Péter miniszterelnök, amiből kiderül, hogy Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel fogadták Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét, akit még a Fidesz kormány távolított el a pozíciójából 2011-ben az alaptörvény akkori módosításával. A miniszterelnök bejegyzéséből nem derül ki, hogy az Emberi Jogok Európai Bizottságának egykori magyar bírája, az állam és jogtudományok kandidátusa és az államigazgatási főiskola egykori főigazgatója miért egyeztetett a kormány tagjaival. De több olyan pozíció is megüresedett, aminek betöltésére eséllyel pályázhatna Baka András. Ilyen a legfőbb ügyészi tisztség, valamint a köztársasági elnöki pozíció. Koreai pop műfajban térne vissza a 90-es évek hazai sztárja, Kozsó. A zenész már össze is ült DJ Dominikkel és a legendás Shy Guys fiúcsapat három tagjával. Nemzetközi karriert és újabb slágereket ígérte a mostanában nehéz napokat megélő álmokfutós producer. A hírek szerint nem csak fiúcsapatot, hanem lánybandát is életre keltene.
2: Közlekedés.
3: Éjszaka szobona az országúton várható trafipax, legyenek figyelmesek, elkezdődött az őzeknásza.
2: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt, a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 7-én. A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Mégis megtalálhatták a köztársasági elnököt, és már jövő kedden megválaszthatja az országgyűlés. Azonban előzetesen nem fog bemutatkozni, közölte Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök a házbizottság csütörtöki ülését követően. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat, annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen. A Mi Hazánk július végén jelezte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. Az még egyelőre nem derült ki, hogy a Tisza párt kit javasol köztársasági elnöki posztra. Bár az elmúlt másfél évtizedben az uniós átlagot jóval meghaladó mértékben nőtt a gépkocsi ellátottság Magyarországon, a járműállomány folyamatosan öregszik. A Magyarországon közlekedő személyautók közel 3/4 10 évnél idősebb, miközben az 1000 lakosra jutó autók száma alapján hazánk továbbra is az Európai Unió sereghajtói közé tartozik. A KSH adatai szerint 2025 végén több mint 4.370.000 személyautó volt forgalomban Magyarországon, ami egy év alatt 111.000-rel 2,6%-kal bővült. A járműpark ugyanakkor tovább öregszik, az autók átlag életkora elérte a 16,5 évet, miközben az első alkalommal forgalomba helyezett járművek között a használtak aránya 46,2%-ről 48,5%-ra emelkedett. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága csütörtöki ülésén támogatta azt a javaslatot, hogy az egyéni országgyűlési képviselőjelöltek, a vármegyei közgyűlések elnökei és tagjai, a polgármesterek, illetve az agrártámogatási rendszerben az államháztartásról szóló törvény szerinti támogatóként eljáró kormánytisztviselők se viselhessenek tisztséget a Magyar Agrár, Élelmiszergazdaság és Vidékfejlesztési Kamarában. Ezzel az indítvány összeférhetetlenséget szabályozó részét egészítették ki, ami eredetileg arról rendelkezett, hogy az agrárkamarai tisztviselők nem szerepelhetnek országgyűlési képviselőválasztáskor országos listán, európai parlamenti választáson pártlistán, nem tölthetnek be tisztséget politikai pártban, továbbá nem lehetnek kormányzati politikai felsővezetők, vagy az agrárium finanszírozásában ügydöntő jelleggel résztvevő kormánytisztviselők. Az utóbbi tisztséget a módosító javaslat alkotói törölték a szövegből, és az agrártámogatási rendszerben az államháztartásról szóló törvény szerinti támogatóként eljáró kormánytisztviselőre cserélték. Shawn Mendes színt vallott, bejelentette, hogy barátnője van. A sztár hivatalosan is felvállalta kapcsolatát Bruno Marquezinnel. Az énekes a brazil színésznő 31. születésnapja alkalmából osztott meg egy romantikus bejegyzést az Instagramon, amelyben különleges szavakkal fejezte ki, mennyire fontos számára párja. Mendes 2 éve még úgy vallott, a szexuális beállítottságát firtató kérdésekre, hogy még én is próbálom megfejteni.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel.
1: Megafon. Nagyot szól.

Generation of the Groove. Generation of

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot

0: egy óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Mégis megtalálhatták a köztársasági elnököt, és már jövő kedden megválaszthatja az országgyűlés. Azonban előzetesen nem fog bemutatkozni, közölte Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök a házbizottság csütörtöki ülését követően. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat, annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen. A Mi Hazánk július végén jelezte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. Az még egyelőre nem derült ki, hogy a Tisza párt kit javasol köztársasági elnöki posztra. Bár az elmúlt másfél évtizedben az uniós átlagot jóval meghaladó mértékben nőtt a gépkocsi ellátottság Magyarországon, a járműállomány folyamatosan öregszik. A Magyarországon közlekedő személyautók közel 3/4 10 évnél idősebb, miközben az 1000 lakosra jutó autók száma alapján hazánk továbbra is az Európai Unió sereghajtói közé tartozik. A KSH adatai szerint 2025 végén több mint 4.370.000 személyautó volt forgalomban Magyarországon, ami egy év alatt 111.000-rel 2,6%-kal bővült. A járműpark ugyanakkor tovább öregszik, az autók átlag életkora elérte a 16,5 évet, miközben az első alkalommal forgalomba helyezett járművek között a használtak aránya 46,2%-ről 48,5%-ra emelkedett. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága csütörtöki ülésén támogatta azt a javaslatot, hogy az egyéni országgyűlési képviselőjelöltek, a vármegyei közgyűlések elnökei és tagjai, a polgármesterek, illetve az agrártámogatási rendszerben az államháztartásról szóló törvény szerinti támogatóként eljáró kormánytisztviselők se viselhessenek tisztséget a Magyar Agrár, Élelmiszergazdaság és Vidékfejlesztési Kamarában. Ezzel az indítvány összeférhetetlenséget szabályozó részét egészítették ki, ami eredetileg arról rendelkezett, hogy az agrárkamarai tisztviselők nem szerepelhetnek országgyűlési képviselőválasztáskor országos listán, európai parlamenti választáson pártlistán, nem tölthetnek be tisztséget politikai pártban, továbbá nem lehetnek kormányzati politikai felsővezetők, vagy az agrárium finanszírozásában ügydöntő jelleggel résztvevő kormánytisztviselők. Az utóbbi tisztséget a módosító javaslat alkotói törölték a szövegből, és az agrártámogatási rendszerben az államháztartásról szóló törvény szerinti támogatóként eljáró kormánytisztviselőre cserélték. Shawn Mendes színt vallott, bejelentette, hogy barátnője van. A sztár hivatalosan is felvállalta kapcsolatát Bruna Marquezinnel. Az énekes a brazil színésznő 31. születésnapja alkalmából osztott meg egy romantikus bejegyzést az Instagramon, amelyben különleges szavakkal fejezte ki, mennyire fontos számára párja. Mendes 2 éve még úgy vallott, a szexuális beállítottságát firtató kérdésekre, hogy még én is próbálom megfejteni.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel.
0: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: is a megaphone.
1: Ladies, Király Viktor.
2: That's my name.
1: És egy fontos kérdés. Do you speak English? Yes or no?

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Mégis megtalálhatták a köztársasági elnököt, és már jövő kedden megválaszthatja az országgyűlés. Azonban előzetesen nem fog bemutatkozni, közölte Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök a házbizottság csütörtöki ülését követően. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat, annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen. A Mi Hazánk július végén jelezte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. Az még egyelőre nem derült ki, hogy a Tisza párt kit javasol köztársasági elnöki posztra. Bár az elmúlt másfél évtizedben az uniós átlagot jóval meghaladó mértékben nőtt a gépkocsi ellátottság Magyarországon, a járműállomány folyamatosan öregszik. A Magyarországon közlekedő személyautók közel 3/4 10 évnél idősebb, miközben az 1000 lakosra jutó autók száma alapján hazánk továbbra is az Európai Unió sereghajtói közé tartozik. A KSH adatai szerint 2025 végén több mint 4.370.000 személyautó volt forgalomban Magyarországon, ami egy év alatt 111.000-rel 2,6%-kal bővült. A járműpark ugyanakkor tovább öregszik, az autók átlag életkora elérte a 16,5 évet, miközben az első alkalommal forgalomba helyezett járművek között a használtak aránya 46,2%-ről 48,5%-ra emelkedett. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága csütörtöki ülésén támogatta azt a javaslatot, hogy az egyéni országgyűlési képviselőjelöltek, a vármegyei közgyűlések elnökei és tagjai, a polgármesterek, illetve az agrártámogatási rendszerben az államháztartásról szóló törvény szerinti támogatóként eljáró kormánytisztviselők se viselhessenek tisztséget a Magyar Agrár, Élelmiszergazdaság és Vidékfejlesztési Kamarában. Ezzel az indítvány összeférhetetlenséget szabályozó részét egészítették ki, ami eredetileg arról rendelkezett, hogy az agrárkamarai tisztviselők nem szerepelhetnek országgyűlési képviselőválasztáskor országos listán, európai parlamenti választáson pártlistán, nem tölthetnek be tisztséget politikai pártban, továbbá nem lehetnek kormányzati politikai felsővezetők, vagy az agrárium finanszírozásában ügydöntő jelleggel résztvevő kormánytisztviselők. Az utóbbi